jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. Néha

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rocket fencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

0: Rádió Pontrét.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Feljelentést tettek a magánreplőzések miatt, ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítják. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban külön géppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel

0: Szuper szád a reggelt, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 12 perccel szeptember 16-án. Mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lessük meg mai időjárásunkat. Hűvös van most Liceg-Szárdon, azért befelé jövet éreztem. 11 fok környékén járunk, ez tényleg hűvös. Egy kis kabátka talán most előférhet. Aztán arra nem lesz szükség, mert hogy egész nap sütni fog a nap, és 27 fok melegünk lehet, tehát elég nagy az ingorozás. A hét elején még 20 fok volt, most meg már 27. Ki tudja, mi lesz még? Hát nagyjából ugyanez. Ahogy látom az előrejelzéseket, minden esetre ma 27 fok napsütéssel. Ez a mai recept, nyári ruha napszemüveggel divattippünk, más nem is lehet. Jó, így készüljön. Aztán a pollen jelentés szerint véget ért végre valahára a parlagfű szezon csúcsidőszaka, ettől még a parlagfű pollen koncentrációja közepes tartományban alakul, tehát még lehetnek azért ilyen kisebb panaszok, erre is érdemes felkészülni. Az orvos meteorológia szerint a nap második felében a melegfrontra érzékenyek tapasztalhatnak különféle tüneteket, mert hogy egy melegebb légtömeg áramlik fölénk. Ez lehet fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, és emellett jelentkezhet fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság szintén, valamint felerősödhet nekadgyulladásos jellegű panaszok is. Így készüljön tehát a mai napra, és akkor lássuk a világot. A szekszárdi önkormányzat évről évre kis ajándékcsomaggal kedveskedik az iskolát kezdő elsősöknek. Szeptember 15-én, tehát tegnap, Berlinger Attila polgármester a szekszárdi DNS Valéria általános iskolában köszöntötte a kis diákokat. Erről kérdeztük, a hagyományról kérdeztük pontosabban a polgármestert, hallgassuk.
1: Jó 10 éve egy szép hagyományt vezettünk be a városunk általános iskoláiba, ez pedig az, hogy az első osztályos gyerekeket egy kis városi ajándékkal várjuk, és egy kis városi ajándékkal színesítjük nekik azokat az első izgalmas napokat, amikor óvoda után végre iskolába jöhettek. Tudjuk, hogy ez a gyerekek életében egy nagyon nagy változás, tele lelkesedése, örömmel, a kicsit félősebbek az első hetekben még bizonytalanabbak, de nagyon hamar kialakulnak azok az osztályközösségek, amiből igazi jó barátokká és igazi jó közösségé válnak ezek a gyerekek. Minden évben másik általános iskolába érkezünk, most a DNS Valéria általános iskola Grundschule első A és első B osztályos gyerekeit köszönthettük. Soha nem titkoltam, hogy valamennyi általános iskola szívem csücske, de talán a DNS Valéria általános iskolához még régebbi szálak fűznek, hiszen sok-sok évtizeddel ezelőtt én is itt kezdtem pedagógusi tanulmányaimat, gyakorlataimat, és már akkor is, még fiatal emberként az első osztályos gyerekek között én nagyon sok időt tanítási gyakorlatként eltölthettem. Örülök neki, hogy az iskola a 60 éves jubileumát egy nagyon szép ünnepségsorozattal ünnepelte, nagyon sok jeles programon vehettünk részt, és nagy örömünkre ebben az évben DNS Valériát posztumusz díszpolgárá is fogadta a Szekszárd megyőváros közgyűlése. Ezekből az ajándékokból valamennyi szekszárdi első osztályos kisgyerek részesült, több mint 300 csomagot vittünk ki az iskolákba, nem csak a régebben városi fenntartású iskolának ismert intézményekbe, hanem valamennyi Szekszárdon működő oktatási intézménybe, ahol elsős gyerekek vannak. Úgyhogy ez egy nagyon fontos cselekedet számunkra, hogy valamennyi gyermek egyformán érezze magát Szekszárdon jól, és érezze magát hozzátartozónak ehhez a városi közösséghez.
0: Köszönjük Berlinger Attila polgármesternek, hogy beavatott minket a részletekbe. Ennyit a világról, zenélünk, aztán pedig meglássuk, hogy milyen névnapok vannak ma, úgyhogy tartson velünk!
2: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: 23 percre járunk már 6 óra után, ez az Andrit reggeli, és szeptember 16-a van, ami azt jelenti, hogy ma Edith ünnepelhet. Úgy bizony, lássuk, csak az Edith germán eredetű név jelentése: birtok, örökség, vagyon vagy harc. Vagy ez így egyben, ez a négy. Így vagyunk, sok boldogságot Edithnek, Ambrusnak, Dittának, Eufémiának, Germiniának, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek ma van a névnapja, zenélünk ajándék gyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát szeptember 16-a szülöttei, például nagyon híres neves emberek, mint Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar kémikus, ugye az 1930-as évek elején Szegeden izolálta a C-vitamint, majd az évtized közepén felfedezte a citrát ciklus 3 tagját, amit most nem fogok kimondani, és munkatársaival együtt áttörést ért el az izomműködés biokémiájának megértésében, tehát oké, C-vitamin, de nem csak az. Aztán a mai nap születe még Sárosi György, magyar válogatott labdarúgó, aki Olaszországban tevékenykedett edzőként, olyan jó ráadásul, hogy 1952-ben a Juventus Sárosi György vezetésével szerezte meg az olasz bajnoki címet. Ez nem az első, de egyelőre az utolsó a Juvét bajnoki címre vezérlő magyar szakember volt. Azért az nem kis dolog, és nem tudom, hogy lesz-e a közeljövőben olyan magyar edző, aki egyáltalán eljut az olasz élvonalba. Aztán ma született még, mármint hogy a múltban nyilván Peter Falk, amerikai színész, Columbo maga, talán többet nem is kell mondani róla, Mickey Rourke, amerikai színész, akiről hát nem olyan régen kerültek címlapokra eléggé kellemetlen fotók, ráadásul olyannyira kellemetlenek voltak, hogy még gyűjtést is szervezni kezdtek a rajongók, de aztán, ha jól tudom, akkor nem lett az egészből semmi. Minden esetre a fotókon nem nagyon volt jó állapotban, reméljük, hogy helyre billen. És végül Alexis Bledel, valami ilyesmi, sajnálom, amerikai színésznő. A Szívek szállodája című sorozatban szerepelt, ami itthon elég nagyot ment, úgyhogy onnan lehet ismerős. Ők vannak tehát, sok-sok boldogságot nekik, és nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékjelent, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra, maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. A Market Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: szuper szerda reggelt, 6.42-kor szeptember 16-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem, mert hogy 1662-ben enapon John Flamsteed az első európai csillagász lett, aki tudományos módszerekkel figyelt meg egy napfogyatkozást. Aztán egy jó nagyot ugrunk előre 1840-be, amikor is zöld utat kapott az oké kifejezés, amikor megalakult egy demokratikus politikai társaság, az OK Klub. A világ második legtöbbször használt szava egyébként a klub elnöke Martin van Buren szülővárosának kezdőbetűiből alakult ki. Ez az Old Kinderhook nevezetű szülőváros. Aztán 1875-ben az Egyesült Államokban beindultak az első postavonatok, amelyek két nap alatt hordták szét a küldeményeket. Ugrunk még egy, hát több mint 100 évet, 1976-ban az amerikai Ford autógyárban 170 ezer munkás lépett sztrájkba, ami 3 hétig tartott, és eredményeképpen évi 3%-os általános béremelést kaptak a munkások, valamint több szabadnapot, szóval sikerrel jártak, mondhatjuk. Végül pedig 1988-ban az Országos Széchenyi Könyvtárban feloldják a tilalmat több mint 5000 olyan könyvre, amelyet korábban ellenséges irodalomnak nyilvánítottak, és ezért elzártak a nagy közönség elől. Na hát azért voltak dolgok a múltban, érdekességek is, de ennyit róla, a jövővel folytatjuk, hiszen horoszkóp lesz, a dalok után maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antricheck, 9 perc múlva lesz 7 óra, csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Ma valaki késhet, elfelejthet valamit, vagy egyszerűen nem úgy végezheti a dolgát, ahogy a szűz szeretné. Meglepő módon most jobban jár, ha nem próbál mindent kijavítani helyette. A felszabaduló energiát fordítsa inkább egy saját elmaradására. Egy meghívás vagy program boríthatja fel a mérleg következő napokra készített terveit. Mielőtt udvariasságból válaszolna, dönts el, van-e hozzá valóban kedve. Ma egy őszinte nem sokkal kevesebb problémát okozhat, mint egy kelletlen igen. Valaki ma kikérheti a Skorpió véleményét, de nem biztos, hogy tényleg hallani szeretné az igazat. Ön döntheti el, mennyire fogalmaz diplomatikusan, arra viszont számítson, hogy később még visszatérhetnek ehhez a beszélgetéshez. A hangom meg közben elmegy, elnézést. Szóval, a nyilas ma a megszokottnál könnyebben keveredhet vicces vagy kínos helyzetbe. Ne próbálja mindenáron menteni a menthetőt, néha jobb együtt nevetni a többiekkel. Estére még egy jó történet is lehet abból, ami délelőtt kellemetlennek tűnt. Egy feladat ma jóval gyorsabban elkészülhet, mint amire a bak számított. Ne töltse ki rögtön az így felszabadult időt újabb kötelességekkel. Ha van valami, amit hetek óta csak azért nem csinál, mert nincs rá idő, ma nehéz lesz erre hivatkoznia. A vízöntőnek ma különös találkozásban lehet része, összefuthat valakivel, akit rég nem látott, vagy olyan ember szólíthatja meg, akire nem számított. Ne akarja rögtön eldönteni, van-e ennek jelentősége. Néha egy érdekes szerda, egyszerűen csak egy érdekes szerda. Így készüljön tehát, zenélünk és a halakkal folytatjuk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy folytassuk gyorsan a horoszkópot, mert kifutunk az időből. A halak ma könnyen ott ragadhat egy beszélgetésben, amelyből már 10 percre szeretne szabadulni. Nem kell újabb és újabb udvarias köröket futnia, nyugodtan mondhatja, hogy dolga van. Ma valaki olyan kérhet szívességet a kóstól, akinek nehéz nemet mondania. Mielőtt automatikusan igent mond, nézze meg, valóban belefér-e az idejébe. Délután viszont egy spontán program kifejezetten jól sülhet el. Könnyen lehet, hogy a bika ma pénzt költ valamire, amire eredetileg egyáltalán nem készült. Nem feltétlenül rossz döntés, de az első lelkesedés előtt azért számoljon el 10-ig. Este pedig egy régi ismerős vagy régi emlék kerülhet elő. Az ikreket ma valaki meglepheti egy olyan információval, amire egyáltalán nem számított. Ne adja tovább rögtön, mert könnyen lehet, hogy csak a történet felét hallotta. A nap második felében viszont ön kerülhet olyan helyzetbe, amikor gyorsan kell rögtönöznie. A ráknak egy otthoni apróság ma több bosszúságot okozhat, mint amennyit megérdemelne. Ne engedje, hogy egy elromlott tárgy, elkeveredett kulcs vagy megváltozott tárgy elvigye az egész napját. Az oroszlánnak munka közben lehet egy olyan pillanata, amikor kifejezetten jól jön, hogy ő meri kimondani azt, amit mások nem. Ne csináljon belőle nagy ügyet, mondja ki, aztán menjen tovább. Hát így készüljön mára, jó szerencsét, közben befutott Vali, jó reggelt.
1: Jó reggelt, Dávid, hello.
0: Jó, kihűlt az udvar, ugye?
1: Eléggé hűvös van, de mennyi ilyen párás, nyírkos egy kicsit az időként, de ma nagyon szép időnk lesz, szép napsütés, és egyébként érzem ezt a hidegfrontot, mert a...
0: De melegfront lesz.
1: A fejfájás, nem tudom melyikhez mondtad, de már tegnap este is feljött ez a fejfájás.
0: Akkor reméljük, hogy elmúlik majd itt időközben. Óránk végéhez érkeztünk, tehát érkeznek nem soká a napjötös tagjai is. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy van-e olyan étel vagy alapanyag, ami mindenütt megtalálható, de az ő háztartásukban, konyhájukban szinte soha. De csak a hírek után maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
7: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója, döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanár, tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatáspolitikával lehet megvalósítani.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 16-án 7 óra múlt, Fekete Dávid ülök, és újra már itt van velünk Vali, jó reggelt még egyszer.
5: Jó reggelt mindenkinek.
4: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy van-e olyan étel vagy alapanyag, ami mindenütt megtalálható, de az ő konyhájukban szinte soha. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 7 óra múlt 11-12 perccel szeptember 16-án szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük a mai napi ötösünket, tudja? Azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy van-e olyan étel vagy alapanyag, ami szinte mindenütt megtalálható, de az ő konyhájukban nem, vagy csak nagyon-nagyon ritkán.
1: Hát nem, ilyen nagyon csípős dolgok biztos, hogy nincsenek. Mm-hmm. Meg ilyen hal-hal. Hal, de mondjuk halkonzerv, ez a sprotni, igen, az sincsen, tengeri herkentjük, hát mondjuk ez mennyire számít alapnak, de igen, így ezek biztos, hogy nincsenek.
0: Igen, nagyon sokáig nem volt cukrom.
1: Mégis el lehet lenni cukor nélkül, igazán. Sütni nem sütsz, kávében nem teszel cukrot, akkor igazából nagyon...
0: Az is olyan alapanyag, ami
1: igen. Na, hát...
0: De aztán kellett, valamiért vettem, és akkor azóta van, de szerintem az életem végéig elég lesz. De hallgassuk a napi ötös tagjait, hát ha nekik is van valami, kezdjük most Gizivel.
1: Gizi gyógypedagógus, 2 gyermeke van, civilkedik, és önkénteskedik is sokat.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát nem vagyok benne biztos, hogy mindenhol megtalálható, de talán elég sok helyen megtalálható a konyhában mondjuk a vegeta. Nem mondom, hogy nálunk abszolút soha, de nagyon-nagyon ritka, mi inkább megoldjuk ezt más fűszerekkel és összetevőkkel. Nálunk vegeta nem nagyon van a konyhában.
0: Na, a vegeta.
1: Én egyszer kaptam házi vegeta receptet, hogy gondoltam, hogy nekiállok, hogy úgymond egészséges legyen, és friss alapanyagból készítsem el. Nem csináltam meg.
0: Ejnye.
1: Pedig azt mondtad, hogy le kéne reszelni, és sárgarépek, fehér, meg minden ott van, nagyon sok hozzávaló, de nem álltam neki. Egyébként én magában is szeretem a vegetát, hogy én főzés közben így eszegetem, ez az igaz, én szeretem a vegetát.
0: De akkor nálad van vegetát?
1: Nálam van.
0: Nekem az sincs.
1: Nincsen. Én például, amikor rántok valamit ki, akkor én a tojásba azt szoktam tenni, de valamikor még azzal is sózom be mondjuk a húst.
0: Népszerű a vegeta itt van, sőt, egy időben szerintem mindenbe is vegeta került.
1: Még annak idején Jugóból hoztuk.
0: Na, tessék.
1: Amikor még itthon nem lehetett kapni gyerekkoromba, akkor onnan hoztuk.
0: Na, jó. Folytassuk Katával.
1: Kata, újdonsült anyuka, minden gyermek, minden idejét leköti a gyerkőce.
0: Ne halljassuk.
3: Igen, egyetlen egy dolog van, amire én nagyon allergiás vagyok, nem szó szerint, hanem egyszerűen nem bírom elviselni, hogyha az egész köményre ráharapok, és ez engem megbolondít, úgyhogy itthon nincsen. Kizárólag, ha valahova megyünk, vagy a férjem akar valami ételbe tenni egy kicsit, akkor csak is őrölted, de azt is utána én a szagát sem bírom elviselni. Egyszerűen ez annyira taszít engem, nem tudom, hogy miért, biztos valami gyerekkori traumám volt, de az egész kömény, ez nálunk nincs.
0: Na, egész kömény.
1: Nálam van, tojáslevesbe múltkor is tettem.
0: Hát a bakjál is.
1: Meg a gulyáslevesbe is. Gulyás, egy kicsit, amikor az elején felteszem pörköltnek a húst, akkor egy
0: mondják,
1: kis kicsit.
0: Igen, azt mondják, hogy jó bele.
1: Én egyébként szeretem a köményt, és az se baj, hogy rá én szeretem elropogtatni egyébként. Nem is tudom, hogy milyen az őrölt kömény. Olyat még nem próbáltam.
0: Hát olyan, mint az egész, csak őrölt.
1: Hát, nyilván az íze, lehet, hogy intenzívebb az íze, elképzelhető. Egyébként.
0: Hát olyan, mint amikor ráharapsz az egész köményre, gondolom én, nem?
1: Én szeretem a köményt így.
0: Na, az a lényeg. Akkor nálad van.
1: Nálam van.
0: Nálam is van, mert múltkor csinál, jó múltkor ebben csináltam céklát.
1: Ú, tényleg, abba is
0: abba
1: teszek.
0: Kellett.
1: Igen, abba is teszek.
0: Köszönjük Katának és Gizinek, hárman vannak még, zenélünk és folytatjuk, ha minden igaz. Igen.
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 7 óra múlt 23 perccel szeptember 16-án szerdán, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy van-e olyan étel vagy alapanyag, ami mindenütt megtalálható, de az ő konyhájukban szinte soha. És folytassuk most gyorsan akkor Norbival.
1: Norbi régen egy temetővel szemben lakott, és buliból hazatérve nem mindig volt benne biztos, hogy egyedül van.
0: Ajajaj, na hallgassuk.
2: Hát igen, az extrém sajtok azok nálam egyáltalán nem találhatóak meg. Én szeretem az alapsajtokat, tehát a trapista, ementáli ezeket, de nekem ne legyen kék színe, meg ne legyen semmilyen színe, meg semmilyen szaga. Úgyhogy a sajtok azok mindenképpen igen.
1: Az nálam sincs. Mert egy ilyen extrém alap sajtok, ez a nagyon közismert hagyományos sajtok vannak, de az ilyen úgymond büdös sajtok nincsenek. Pedig azt mondják finomak, és lehet, hogy csak egyszer kéne megkóstoljam. És akkor azt mondanám, hogy fú, de jó. De eddig még így nem vettem rá magamat.
0: Kék sajt. Málványos.
1: Ez amikor 5 millió zacskóval becsomagolod, berakod a hűtőbe, de akkor is érzed.
0: Igen. Hát.
1: Lehet, hogy az igazi.
0: Onnan tudod, hogy jó.
1: Na.
0: Igen. Én a sajtal is úgy, hogy csak akkor van sajt, amikor kell, és akkor el is használom. Tehát nem tartok otthon sajtot.
1: De van, aki így eszi is, tehát ilyen rendszeres sajtfogyasztó, hogy mit összerak egy kis telki szőlőt mellé, diót, sajtot, ilyen kis ínyen szállat, és akkor eszi a sajtot.
0: Benne van az is. Na, köszönjük Norbinak is, ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: Ez a Rádió Antrit.

0: Egy percen belül lesz 7:30, szeptember 16-án szerdán. Ez az Antrit reggel, folytassuk hát mai napi ötösünket. Ugye hárman már elmondták, hogy van-e olyan étel vagy alapanyag, ami mindenütt megtalálható, de az ő kunyhájukban szinte soha, és akkor folytassuk Ádámmal.
1: Ádám a vidámság, a jókedv és a tisztelet megtestesítője, aki tele van múlttal és reményteli jövővel.
0: Na, hallgassuk.
2: Van, igen. Az a pacal például. A pacal, a kocsonya, tehát ezek nem. Ezeket nem. Én tisztelem azokat az embereket, akik szeretik és eszik. Nyilván ők esküdnek rá, hogy milyen finom, de én nem. Ilyenkor szokták mondani, hogy nem voltam még elég ilyes ahhoz, hogy megegyem, de nem is tudnék olyan ilyes lenni, hogy megegyem. Egyiket sem.
1: Abszolút hasonlóan, soha nem ettem még kocsonyát, pacalt sem.
0: Soha nem ettél még kocsonyát?
1: Nem. Nem.
0: Wow.
1: Nem.
0: Wow.
1: Pedig gyerekkoromban sokszor volt otthon. Nem. Soha nem ettem.
0: Most nem az a kocsonyát, amiben ott bőr, meg cupák,
1: nem.
0: Meg
1: ja,
0: fül,
1: mi
0: meg
1: zöldség van benne, arra gondolsz?
0: Nem. Nincs benne, csak a leve.
1: Nem. Hát ilyen, milyen az állaga már? Ilyen remegős.
0: Igen.
1: Ugyanúgy nem eszem meg az aszpikos felvágottakat sem, például.
0: Wow.
1: Szerintem nem ettem még soha életembe kocsonyát. De szerintem ez így is fog maradni. Bár úgy voltam vele nagyon sokáig régen, hogy én a kovászos uborkát sem szeretem.
0: Na, most meg
1: de már valakit megkosoltam, mennyire
0: na,
1: jó.
0: Ugye.
1: És most már én is csinálok, meg nyáron is csináltam, és most már szeretem. De nem, szerintem én nekem az állagával van a problémám a kocsonyánál. A pacal nem, meg tudom, mi az. És azért nem.
0: Jó, de a nyuszival is úgy vagy.
1: A nyúlat azt ettem régen, azt nagyon régen megkóstoltam, de igen.
0: Jó, köszönjük Ádámnak is, végül, de nem utolsó sorban, Niki következik, ugye, ő még nem
1: igen,
0: volt.
1: Niki sportos nő, aki igyekszik átadni tudását a fiatalabb generációnak.
0: Na, hallgassuk.
3: Hát igen, ez az édes vízi hal. A családunk, illetve szerintem itt Szekszárd megyeszerte nagyon szeretik az édes vízi halat, a halászlevet, engem a hideg kirász tőle, úgyhogy ez az én konyhámba nem kerülhet.
0: Wow.
1: Látod, nem szereti a halászlevet. Na, ilyen is van. Látod, én mondjuk szeretem.
0: Sokan vannak, akik nem szeretik a halászlevet. Szerintem az a veszélyes a halászlében, hogy ahány ház annyi féleképpen lehet elkészíteni. Tehát, hogyha kimész egy ilyen nagy rendezvényre és halászlé van,
1: de teljesen más lesz, mint amit mondjuk
0: nem teljesen, de benne van, de benne az, van. Hogy nem olyan lesz, mint amit megszoktál.
1: Én nagyon-nagyon régen, ahol laktunk, a szomszédunk Balatonon horgászott, és ő balatoni halból, és ő passzírozta a halászlevet, akkor ettem el ezt, és nekem nagyon ízlett, mert ez egy kicsit ilyen pörköltes volt, így és ilyen száraz, fehér húsú hal volt, tehát kicsit a csirkéhez hasonlított, nem volt annyira hal íze, és nekem az ízlett. Igen.
0: Aminek nincs hal íze, az jó hal.
1: Igen. A pontnak nagyon hal íze van.
0: Igen. Így is lehet
1: mondani. És azért az annyira nem eszem meg, úgyhogy nekem is vannak így kicsit így fenntartásaim.
0: Jó, oké. Köszönjük a napi ötös tagjainak. Elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
7: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
8: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belánó, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren, a szekszárdi szüreti napokon, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks után a 102-es és 103-as kilométer között dilatációs szerkezetet javítanak, ezért a külső sávot lezárták, illetve új terelés épült ki Pécs irányába Bonyhád csomópontnál a 141-es és a 143-as kilométer között a külső sávot, illetve a leálló és gyorsító sávot is lezárták. Szintén Pécs felé vezető oldalon Pécsvárad Vémént csomópont után aszfaltoznak, így a 175-ös és 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, továbbra is a 65-ös főúton Kégy térségében a 16-os kilométernél Árokpatka is szegélyrendezési munkátokat végeznek, útszűkületre kell számítani. Szekszárdon kifele a Csatárnál Várdon felé az 56-os úton mindkét irányban útszűkület van, mert a 7-es és a 8-as kilométer között építési munkák zajlanak, illetve azt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye megkezdődtek az útlezárások Szekszárdon a szekszárdi szüreti napok miatt, és ezért már tegnap este óta Szent István térnél lezárás van, illetve a polgármesteri hivatal előtt egészen borsom a 8:30-tól már lezárás van, ahogyan a Tar Kft. Előtt is a parkolók, illetve az ott kijelölt útszakasz, úgyhogy egyébként az antit.hu oldalon részletesen írunk róla, illetve a buszközlekedést is ellenőrizze mindenki, mert a lezárások miatt egyes megállóhelyek kimaradnak.
0: Így van, köszi Vali. Hogyha az autópályát elmondtad, hogy sok helyen van lezárás, hát van még tovább, mert hogy ma 17 órától lezárásra kerül az M6-os autópálya jobb pályatestje, tehát a Pécs felé vezető irányban Bátaszéki és a Vémindi csomópont között, ott egyébként alagút biztonsági gyakorlat lesz, emiatt van a lezárás, és a másik oldalon a Budapest felé vezető irányban a Mohácsi és a Bátaszéki csomópont között is le lesz zárva, tehát az M6-os, erre érdemes odafigyelni ma 17 órától, és hát nem tudni, hogy meddig, úgyhogy így kalkuláljon. Hogyha pedig a szekszárd közelítik a térképen, akkor azt látom, hogy Csatárnál, ahogy Vali is mondta, ott van egy kis dugó, illetve a buszpályaudvar környékén kell lassabb haladásra számítani. Ezen túl viszont nem mondom, hogy mindenhol szabad a pálya, mert hallhatta, hogy nem mindenhol szabad a pálya, ettől függetlenül vezessen óvatosan, körültekintően, és hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 4.48 is elmúlik szépen lassan szeptember 16-án, szerdán, ez az Antit reggel, és ez az az időpont, amikor Vali ismét beavat minket a mai titokba. Mi a mai titok?
1: Most még, mi a mai titok? Az, hogy szinte nyár lesz ma. Most még az eléggé hűvös van kint, hát legalábbis 13 fokot írnak, hogy annyi fok van most kint. Napos, száraz, szinte meleg idő lesz, 27 fok lesz a maximum, felhő nem lesz felettünk, csapadék nem várható, a szél sem lesz jelentős, úgyhogy én még tegnap azt mondtam, hogy kora őszi, késő nyári, akkor azt mondom, hogy inkább nyárias lesz.
0: Inkább nyári.
1: Nyárias lesz ma az idő. Reggel azért még kellett a kis pulcsi, meg kabát. Esernyőre ma nem lesz szükség, a napszemüvegre viszont igen. Úgyhogy ilyen lesz, ma kellemes lesz. Nem lesz ez a nagyon, nem tudom, vadító meleg.
0: Hát amitől, 27 fok, szerintem napon.
1: Igen, ez... amitől mondjuk izzadnak, kellemes hát, lesz.
0: Ez az napban már lesz. Lehet izzadni, igen. Szerintem a napon 27 fokban. Nyári ruha, napszemű megedívat tippünk, nyilvánvalóan más nem is lehet. Jó hír, hogy véget ért a parlagfűszezon csúcs időszaka, ami kevésbé jó hír, hogy attól még közepes tartományban alakul a parlagfű pollen koncentrációja. Ez még okozhat panaszokat, gondokat, kitartást. És az orvos meteorológiára is térjünk rá, hiszen Vali már az előző óra végén elmondta, hogy fáj a feje, mert hogy hidegfront, de nem a hidegfront, hanem a melegfront.
1: Meleg, igen, ezt soha nem tudom.
0: Pedig az is csak a nap második felében érkezik, hogyha minden igaz.
1: Valami baj van.
0: De itt lehet fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, és emellett fáradékonyabbak, vágyottabbak, dekoncentráltabbak is lehetünk. Felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A napos idő jó hatása lesz ugyanakkor hangulatunkra, közérzetünkre. Úgyhogy ma ez ma egy ilyen nap. Kis ízelítőt kapunk még a nyár utóból. Ezt lehet talán elmondani. Erről így kalkuláljon, így készüljön, tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágban, ezzel élünk, aztán pedig összekezzük az óránkat. Maradjon velünk!
2: A Mokit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 13 perc múlva lesz 8 óra, szeptember 16-án szerdán, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picit, hogy mi történt ebben az órában. A napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy van-e olyan étel vagy alapanyag, ami mindenütt megtalálható, de hát az ő konyhájukban szinte soha.
1: Hát van olyan, Dávid, amire azt mondta, hogy nem, nálad ilyen soha nem lesz? Vagy biztos,
0: nincs,
1: hogy bár...
0: Nem. Csak egy Sith gondolkodik végletekben.
1: Kicsoda?
0: Ez Sith, mindegy.
1: Jó.
0: Star Wars.
1: Ja, azt nem láttam.
0: Nem mondok ilyet, hogy soha. Hát most nem vagyok úgy oda a tengeri herkentjükért, aki tudja, két év múlva lehet, hogy rákapok.
1: Na, de azért elhangzott jó pár dolog.
0: Sok minden elhangzott.
1: Pacal, kocsonya,
0: hal, büdös sajtó.
1: Büdös.
0: Egész kömény.
1: Egész kömény mag, igen.
0: Igen, sok minden elhangzott. Köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő óránkra, aminek témája a doppergés, a demokrácia. Mert hogy tegnap volt a demokrácia nemzetközi napja. Minden jön a kérdés, hogy mennyire vagyunk demokratikusok a hétköznapokban, beszéljünk róla a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook rátszalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza. Nem csak ma.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
10: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
3: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 16-án 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van Vali is. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor a mai témánk a doppergés demokrácia, mert hogy tegnap volt a demokrácia nemzetközi napja. Én a kérdés, mennyire vagyunk demokratikusak a hétköznapokban? Beszéljünk erről a 74-444-444-em.
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 4:09-kor egészen pontosan szeptember 16-án, szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai témánkat, ami a demokrácia, hiszen tegnap volt a demokrácia nemzetközi napja, az ENSZ legalábbis így határozott még 2007-ben, igen, és először 2008-ban tartották meg. A cél nem egyszerűen a demokrácia ünneplése, hanem az állapotának rendszeres áttekintése is, és hát különös, hogy most 2026-ban éppen a deliberatív, vagyis tanácskozó demokráciára helyezték a hangsúlyt, tehát leegyszerűsítve ne csak legyen szavazás, hanem különböző emberek kerüljenek be a döntésekbe, beszélnek egymással, hallják a másik állapotát, álláspontját, és így tovább, és így tovább, mert hogy azt írták az ENSZ oldalán, hogy hát a demokráciába vetett hit egy picikét megrendült.
1: Mennyire szeretjük hangoztatni ezt a szót, mert nincs demokrácia, igen, és mi van a demokráciába, és akkor ezen gondolkodtunk, hogy majd kicsit beszélgessünk róla, hogy honnan is jön ez, hogy tud mondjuk ez a hétköznapok szintjén megvalósulni, és nem mondjuk egy csak politikai szinten, vagy csak mondjuk egy ország szintjén, hanem mondjuk a mi kis hétköznapjainkban, akár család szinten, vagy akár munkahelyi szinten.
0: Így van, ugye az ENSZ megközelítésében a demokrácia nem pusztán választásokat jelent, hozzátartozik a jogállamiság, most egy kicsit még ezen a szinten maradva, az emberi jogok, az emberek érdemi részvétele a közéletben. A 2026-os főtitkári üzenet konkrétan úgy fogalmaz, hogy a demokrácia több, mint választások.
1: De hogy ezek kicsit nekem ilyen elméleti, nagyon hát megfoghatatlan, és hogy ezért akarunk most arról beszélni, hogy ezt hogy tudjuk mondjuk gyakorlat van megvalósítani, mint például, hogy most itt demokrácia van-e a stúdióban, mikor mint reggel vagyunk a Dáviddal, és nincs. Akkor mondanám, hogy nem, nincs, mert mindig azon, amit te akarsz.
0: Így van.
1: Jó, azért ez nem így van.
0: De
1: hogy valahol itt kezdődik, nem a demokrácia? Amikor így a hétköznapokban, munkahelyen, akár valamilyen baráti társaságban, vagy akár családban van-e demokrácia, mondjuk a gyerek beleszólhat-e, a szülő engedi-e, hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudják megbeszélni a dolgokat, ez is a demokrácia.
0: Persze, hát nyilván kiveszünk belőle a politikát, lehúzzuk a hétköznapiság szintjére, akkor ez is a demokrácia.
1: Mert hogy van üzenete, meg elmélete, meg olyan szépen le van mindenhol írva, hogy mit kellene ennek képviselnie, bemutatnia. Aztán, amikor ott vagyunk egy helyzet, ebben egy szituációban, akkor nem biztos, hogy tudunk vele mit kezdeni.
0: Sőt,
1: valószínű, hogy nem tudunk.
0: De ez az érdekes, tehát, hogy a demokrácia azért nehéz szerintem, mert hogy van egy nagyon idealizált képünk arról, egy elképzelésünk arról, hogy mi is az a demokrácia. De aztán, hogyha belegondolunk, hogy a demokráciának a megvalósítása már nyilvánvalóan nem egyezik az ideával, hogy például, hogyha tényleges demokrácia lenne, akkor mondjuk szükség van-e ellenőrző szervekre?
1: Na ez igen, ez egy jó kérdés.
0: Például.
1: Egyébként nem csak a demokráciával, mindennel nagyon sok mindennel úgy vagyunk, hogy tudjuk, hogy elméletben mit jelent, mit kellene jelentenie, tartalmazni, aztán mikor arra kerül a sor, hogy alkalmazzuk, az már nem fog menni.
0: Így van, tehát egyenlő emberi méltóság, oké, tudjuk.
1: Együttműködés,
0: adott esetben tudjuk.
1: Empátiát,
0: de mégis
1: is
0: ott
1: tudjuk.
0: Van, azért kell egy főnök, azért kell az, hogy legyenek törvények, kell az, hogy legyen rendőrség, kell az, hogy legyen mit tudom én, mert egyébként ki tudja, hogy

0: 3 perc múlva lesz 8:30 szeptember 16-án szerdán, ez Antrit reggel, és akkor folytassuk mai témánkat, ami ugye a demokrácia, így nagyjából, mert hogy tegnap volt a demokrácia nemzetközi napja. Az imént már átbeszéltük, hogy oké, nem csak a választásról szól, mert hogy jogállamiság, képviselet, a kisebbségvédelme, mit tudom én, minden is benne van. De húzzuk le erről az elméleti síkról, és azt ígértem, hogy mondjuk beszéljünk arról, hogy demokrácia a munkahelyen.
1: Mert hogy én azt gondolom, hogy úgy tudna talán megvalósulni a demokrácia. Ugye mondjuk egy munkahelyen nyilván van a vezetői oldal, meg van a dolgozói oldal. Eleve, ha már van egy ilyen alá-fölé rendeltségi viszony, az, akkor már eleve nem tud a demokrácia működni. Kétség kívül, hogy szükségeltetik mindkét oldalnak a nyitottsága arra vonatkozólag, hogy egyrészt együttműködjön, leüljenek megbeszélni a dolgokat, és mindegyik fél meghallgassa a másikat. Tehát nem mondja ezt, hogy figyelj, én vagyok a vezető, én tudom, mi van, te azt csinálod. Holott lehet, hogy a dolgozónak van egy teljesen másfajta nézőpontja, mondjuk a cég működését illetően, és ilyenkor elengedhetetlen, hogy mondjuk az a vezető ne sértődjön meg, hogy figyelj, én nem vagyok kíváncsi a te véleményedre, hiszen én vagyok a vezető. De közben viszont a vezetőnek is jó, hogyha olyan munkavállalója van, aki elégedett, aki jól érzi ott magát, tehát ez oda-vissza működik. Tehát elengedhetetlen, hogy a két fél mondjuk partnerségben le tudjon ülni, együttműködve mondjuk tudjon kommunikálni. Én mondjuk ezt így látom mondjuk a demokráciát egy munkahelyen.
0: Hát kérdés, hogy neked, mint dolgozónak, mi között van ahhoz, hogy a főnökség hogy vezeti a céget?
1: De ha nem működik jól a cég, akkor álljak fel és menjek el?
0: Akkor se a te dolgod.
1: De én azt gondolom, hogy ha részese vagyok a cég, a munkahely folyamatainak, akkor nekem nem lehet, nem ezt mondom, hogy beleszólásom, vagy mondjuk konstruktív véleményem?
0: Hát lehet, a működésével csak kutyát nem érdekli.
1: De miért? De egyébként ezt miért látod?
0: Mert nem a te dolgod. A vezetőség ott van, a vezetőség majd eldönti. Hogy ő mit akar csinálni, neked az a dolgod, ami a dolgod. Hogy a dolgodat hogyan végzed, abban szerintem kell az együttműködés, tehát ne az legyen, mint mondjuk egy matek órán, hogy neked így kell levezetned azt a képletet, és ha nem úgy vezeted le, akkor pont levonás.
1: Te azt gondolod, hogy egy bizonyos szintű átláthatóságra nincs szükség? Mondjuk
0: szükség
1: egy munkahelyen?
0: Nem azt mondom, hogy nincs szükség. Szükség lenne, csak szerintem nagyon tehát nem tartunk ott.
1: Tehát, hogy ehhez kell egyfajta, nem tudom, érettség?
0: Egyértelmű.
1: Mindkét oldalról.
0: Egyértelmű.
1: És akkor tud a demokrácia is működni.
0: De ugyanúgy, akkor ugyanúgy, hogy a vezető is beleszól abba, hogy te hogy végzed a munkádat.
1: Ez abszolút oda-vissza.
0: Tehát
1: én azt gondolom, hogy ez oda-vissza működik.
0: Mondom, hogy akkor neked is el kell tudnod viselni.
1: Ezt mondtam. Igen. Tehát egy párbeszédnek kell kialakulni a két oldal között.
0: Így van, hát a párbeszéd nélkül nincsen demokrácia, ez egyértelmű. Ön mennyire demokratikus a hétköznapokban? Beszéljünk róla a 744-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
5: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szexárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este?
7: Tánctanfolyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
9: Ez az Antrit reggel.

0: 8:39-kor, jó reggel, szeptember 16-án szerdán, ez az Antrics reggel. Folytatjuk mai témánkat, ami a demokrácia, mert hogy tegnap volt a demokrácia nemzetközi napja, átbeszéltük már, hogy úgy alapvetően nagyjából mi a demokrácia, átbeszéltük, hogy mondjuk munkahelyen működhet-e a demokrácia, beszéljünk még személyesebben arról, hogy a demokrácia működhet-e a családban.
1: Tehát vagy az van, amit a szülő mond, és apa, a gyerek, anya, gyerek meg csönd.
0: Négy egyenlő, vagy akárhány egyenlő szavazat?
1: Hát ez ugye, ez attól is függ, ugye, hogy nyilván a szülőnek felelőssége van mondjuk pénzügyi döntéshozatalban, és nagyon sok mindenben. De hát azért a gyerek is a család része, az egység része. Valamiféle beleszólásának, véleményének neki is kell lenni, és valahogy a szülőnek ezt is figyelembe kellene vennie. És ha már a munkahelynél beszéltem arról, hogy ott is, amíg működik ez az alá-fölé rendeltség, viszony vagy tekintélyelvűség, és amíg ez hasonlóképpen mondjuk egy családban is működik, akkor nem fog tudni a demokrácia megvalósulni.
0: Hát na jó, a tehát családban, hogy, tehát most hogy, azért beszéljünk arról, hogy ahogy mondtad is, hogy felelősség a demokráciának, a felelősség vállalás és a felelősség megoszlása, az egy kulcskérdés.
1: Így
0: most,
1: van.
0: Hogyha ott van a két szülés, mondtad, hogy anyagi döntések.
1: Az akár, az övé, az oké.
0: Okay. Na jó, igen. De amikor a gyerek nem tudja és nem is tud felelősséget vállalni, akkor milyen jogon szól bele?
1: Nyilván témától is függ, most azért mondtam mondjuk az anyagi felelősség, de az a, ugye a szülőnek a reszortja, vagy az ő része, de a gyereknek mondjuk van saját beleszólása mondjuk abban, hogy milyen, nem tudom, külön órára megyek, mit szeretnék tanulni, mi érdekel engem, például, tehát a saját életét illetően egyrészt lehet, másrészt azért a családban élek, akkor legyen beleszólása mondjuk a lakás illetően, vagy például az, hogy neki az tetszik-e, vagy örüljön, nem. Na ez az a fajta hozzáállás, amit hát most mondtam, hogy leuraljuk a gyereket.
0: De nem, hát,
1: de hogy,
0: hát amíg eltartom, meg elviselem, hogy ott van.
1: Eleve odaig kéne eljutni, hogy hallgassuk meg a gyereket. Na, és akkor az már így a demokrácia első kis lépcsőfoka. Hallgassuk
0: szó,
1: meg a gyereket.
0: Arról van szó, hogy mi legyen a vasárnapi ebéd, akkor oké, legyen akár egy egyenlő szavazat.
1: Hova menjünk nyaralni?
0: De utána meg ott van mondjuk a vasárnapi ebédnél, hogy mind a mondjuk négy fős a család, mind a négy mást akar, akkor mit döntesz? Hát nem, csak nem főző négy félét.
1: Hát nem, az nyilván
0: na,
1: nem.
0: Tessék, azt akkor demokrácia. Nyilván.
1: Vagy, de azt mondom, hogy oké, megfőzöm, de akkor segítesz elmosogatni. És akkor valahogy így kiegyenlítődnek a dolgok.
0: Ez egyáltalán nem egyenlő.
1: Jó, teljesen egyelőre nem fogod tudni kihozni
0: hát elvét,
1: hanem nyilván mindenki a saját maga részéről tudja beletenni azt, amit most mondjuk az ő életkora vagy helyzete adja. Itt nem feltétlenül az a demokráciának a lényege szerintem, hogy minden egyenlő legyen, hanem legyen egyfajta egyensúlyra törekvés, egy együttműködés, nem?
0: Jó, és a gyerekeket kihagyjuk, és ott csak a szülők vannak.
1: Hát az nem demokrácia, tehát ott az nincs demokrácia.
0: Nincs gyerek.
1: Jó, nincs gyerek, bocsánat, jó, oké. Jó, hogy nincs gyerek. Hát ott akkor a két fél között, mint ahogy mi most itt beszélgetünk, hogy most a két ember most tud együttműködni, tud-e közös döntéseket hozni, kompromisszumot kötni.
0: Na hát ott a kompromisszum például. A kérdés, hogy abból mikor válik a folyamatos kompromisszum kényszer, mondjuk despotizmusba.
1: Hát ez a két fél érettségére van szükség, hogy mennyire tudják látni a dolgokat. Most már vannak ilyen mediátorok is egyébként, hogyha már odáig fajul a dolog, biztos, hogy ne, mondjuk ne kerüljön sor teljes szakítás a válás, akkor be lehet vonni akár egy ilyen külső egyeztető szakembert például, aki segít abban, hogy mondjuk megmutatja két oldal, teljesen semlegesen és függetlenül.
0: Mi van akkor, hogyha apa Horvátországba akar menni nyaralni, anya Olaszországba akar menni nyaralni?
1: Ez legyen a legnagyobb gond.
0: A két gyerek pedig nem akar menni sehova nyaralni.
1: Hát ez egy jó kérdés. Ez most így nem fogom tudni két másodperc alatt megmondani, de biztos van, hogy van rá megoldás. Szerintem, ha mindenki a megoldásra törekszik, és nem arra, hogy csak én, akkor az valahova el fog vezetni.
0: Hát vagy elmennek mindannyian külön-külön, aztán...
1: Az is lehet.
0: Mit gondol akár erről a problémáról, hogyan döntene? Beszéljünk róla. 744-444-en.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: 10 perc múlva lesz 9 óra, szeptember 16-án szerdán, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai témánkat, ami a demokráciáról szól. Apropója, hogy tegnap volt a demokrácia nemzetközi napja, nagyon sok rétegét átbeszéltük ennek, nyilván ennél sokkal többféle rétege van, meg sokkal bonyolultabb is, tehát korán reggel most nekiállni jogászkodni, vagy akárminek, nem is értek hozzá, meg amúgy se lenne
1: írni. De a demokrácia van itt nálunk, Dávid, a stúdióban.
0: Nincs.
1: De.
0: Nincs.
1: De mert én törekszem rá.
0: Tehát próbálkozhatsz.
1: De meg nem szeretnéd.
0: Próbálkozhatsz. No, amit még szerintem érdemes beemelni, mert a mindennapok része, az a vélemény.
1: Igen.
0: Ugye, mert hogy...
1: Hát az mindenkinek van.
0: Az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 19. cikke védi a vélemény és a vélemény nyilvánítás szabadságát, tehát ebből jön az egyszerű kérdés, hogy hát jogod van ostobának lenni.
1: Uh-huh. Tehát, hogy
0: adott esetben.
1: Mondhatom a buta véleményemet, most erre gondolsz?
0: Igen. Uh-huh. Mindenféle ostobaságokat beszélhetsz.
1: Oké, de hogy ezt hol teszem közzé?
0: Mindegy.
1: Kivel osztom meg? Mindegy. Talán ez a nem mindegy. De akkor is védi ez a cikke, persze, ezt a véleményt?
0: A vélemény nyilván itt ezt szabadságát védi.
1: Tehát akkor és én ezzel vissza is élhetek. Tehát bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között hangot adhatok a véleményemnek.
0: Így van, és hogyha te hangot adhatsz a véleményednek, akkor más is elmondhatja a véleményét és a véleményét a véleményedről.
1: De ennek valahol határt kell húzni, mert akkor egy óriási nagy káosz lesz. Bárha most megnézzük az online világot, a kommentek világát, akkor igazából ott ez van. Mindenki csak úgy ömleszti rá a másikra a véleményét, mindenhogyan úgy, ahogy van, nincsen, nem tudom, megfogalmazva, megszépítve, semmi.
0: Én azon egyetértek, nem kell szép, nem kell eufemizálni, meg nem kell szépítgetni, a véleményt ki kell mondani. De itt jön be még egy kérdés, hogy akkor van-e mondjuk vélemény terror? Ugye? Tehát, hogy nem mondhatom el, mert hogy ténylegesen megakadályoznak egyszer. Elmondhatom, de következménye van, mert mondjuk kiröhögnek, kritizálnak, összeveszünk adott esetben. Vagy elmondhatom, de mondjuk nem merem elmondani, mert hogy hát ki tudja, hogy milyen reakció érkezik.
1: Hol van akkor ennek a kerete, vagy hol van ennek a határai? Én azt gondolom, hogy itt nem a másiktól kellene függővé tegyem, de közben azért egyfajta önuralmat is próbáljak gyakorolni, tehát magamban tudjam kialakítani ezt a véleményt, hogy helye van ott? Nem. Bocsánat, mi a célom a véleménnyel? Szerintem mit kezdődik? Mi a szándékom a véleménnyel? Az, hogy egyetértsenek velem, az, hogy leuraljak valakit, vagy az, hogy visszaigazoljanak. Tehát mi a célom a vélemény nyilvánítással?
0: Jó, de a célodat alapból befolyásolja az, hogy megint csak az van, hogy visszajelzés.
1: Attól függ, hogy mi a szándékom, mondom a véleményével, annyi, hogy mert úgy érzem, hogy annak ott helye is, ideje
0: akkor
1: van.
0: Akkor nyilván itt az vélemény szerintem, hogyha a visszajelzésekben
1: nem feltétlenül. Nem, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül.
0: Nem, csak úgy kidobod a véleményt, aztán ott hagyod.
1: Attól függ, hogy mik a keretek most. Attól függ, hogy milyen témában van. Tehát én nem feltétlenül. Te mindig akkor írsz véleményt, ha vársz visszaigazolást? Ez minden esetben így van.
0: Hát, hogyha már elmondom a véleményem valamiről, akkor mondjuk azért teszem, hogy esetleg egy párbeszéd kialakuljon.
1: De hogyha,
0: nem hagyom ott.
1: De ha a véleményemben stabil vagyok, és biztos, akkor ahhoz nekem nem kell megerősítés, és nem kell megtámogassák.
0: De akkor itt jön az, hogy akkor a demokrácia hogyan alakul ki? Tehát, hogyha csak úgy dobálom a véleményeket mindenhova, és megyek a járdán, és akkor eldobom jobbra, eldobom balra,
1: Mert esetleg az adott
0: tovább, akkor
1: téma...
0: Nem véleményt mondok, csak, nem tudom, csak úgy beszélek
1: megállapítást. Egy tény megállapítás.
0: Csak beszélek nem? A nagy világban. Azt kész.
1: Na jó.
0: Lényeg, hogy jogunk van ostobának lenni, ezt akartam csak kihozni belőle. Zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Kettő perc múlva lesz 9 óra, szeptember 16-án szerdán. Ez az Antit reggel. A demokráciáról beszéltünk, különböző szinteken ebben az órában. Igen.
1: Igen. Nagyon sokat lehet erről beszélni, szerintem órákat, meg összefeszülni, meg vitatkozni. Igen, igen.
0: De ennyi fért
1: bele. De beszéltünk róla.
0: Így van, fontos azért a demokráciáról is beszélni, mert olyan megfoghatatlan, ilyen ismert fogalom, de megfoghatatlan fogalom.
1: Igen, így van.
0: Úgyhogy néha nem árt talán egy picit visszahozni, hogy mégis miről van szó. Ennyi fért bele, köszi, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig, hát... megnézzük az útlezárásokat, mert az fontos most, aztán pedig hát beszélünk egy kicsit még a szüretről, a szüretiről az Antrit gasztróban, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az Integritás Hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevétel kieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szuper szerd reggel, tehát ez az Antrit reggel, szeptember 16-án 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban beszélünk az útlezárásokról, aztán az óra második felében Szőke Anikó Galszó szakemberrel beszélünk a szünetről. Izgalmas lesz, tartson velünk!
1: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Anticsegen, 4:10 is elmúlt már 2 perccel szeptember 16-án, szerdán, és ahogy ígértem, nézzük meg, hogy hol is vannak útlezárások. Hát kezdjük Szekszárddal nyilvánvalóan. Már lezárták a Szent István teret a Vosinszky Mór Múzeum sarkától a szekszárdi Garai János Gimnázium sarkáig, valamint a Tolna vármegyei önkormányzat előtti út a Csokonai utca kereszteződéséig, szintén le lett zárva, a Pécsi Tudomány Egyetem E-épülete felőli út szabadon hagyásával, ahol a parkolás engedélyezett a rendezvény teljes időtartama alatt. Aztán lezárták a Béla Király tér, a Béla Király téri buszforduló, valamint a Tolna vármegyei főügyészség előtti teljes útszakaszt a volt Tolna megyei büntetés végrehajtási intézet sarkáig, ahogyan a polgármesteri hivatal előtti parkolókat, a Bezeridi utca polgármesteri hivatal előtti szakaszát és a Bezeridi utcát szintén lezárták már, tehát kerülnie kell, hogyha valamerre arra fele lenne dolga. Aztán az M6-os autópályán alagút biztonsági gyakorlat miatt lezárják ma 17 órától az M6-os autópálya jobb pályatestét, a Pécs felé vezető irányt, a Bátaszéki és a Véméndi csomópont között. Ezen a szakaszon lévő pihenőhelyek sem vehetők igénybe, és a másik oldalon, tehát Budapest felé vezető oldalon, a Mohácsi és a Bátaszéki csomópont közötti szakasz is lezárásra kerül, itt sem lehet tehát a pihenőhelyeket sem igénybe venni. A leterelt járművek az 55, az 56 és az 57-es utakon tudnak tovább haladni. Erről kaptunk közleményt a MAK Mecsek ZRT-től. Hogy meddig tartanak a lezárások, nem tudni előre, ezért nyilvánvalóan hát úgy kell megtervezni az utazást, hogy ezek sajnos ott vannak, nem lehet mit tenni. Jó, vezessen óvatosan és körültekintően zenélünk, aztán rátérünk még egyszer az időjárásunkra, és utána szüretelünk, maradjon velünk.
1: Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

percei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel. Yeah!

0: Egy perc múlva 9:30 lesz, szeptember 16-án szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk még egyszer az időjárásunkról. Szeptemberi nyár, ezt lehet talán elmondani, mert hogy most 20 fok van, még szépen süt a nap, de ennél melegebb lesz, 27 fok maximumot jósolnak már. A felhő egy deka nem lesz az égen, úgyhogy semmi sem zavartatja majd a napsütést. 27 fok, szerintem ez pont tökéletesen megfelelő. Nyári ruha, napszemüveg, divattippünk más nyilvánvalóan nem is lehet, és még a szélre sem kell odafigyelni. Aztán további jó hír, hogy véget ért a parlagfűszezon csúcsidőszaka, ami rossz hír az az, hogy a parlagfű pollen koncentrációja ettől függetlenül továbbra is közepes tartományban azért még jelen van, de már jócskán elmarad a nyár végén tapasztalt maximumtól. Aztán az orvos meteorológia szerint a nap második felében a meleg frontra érzékenyek tapasztalhatnak különféle tüneteket, például fejfájást, migrént, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat. Emellett fáradékonyabbak, vágyattabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. A napos idő ugyanakkor jó hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre. Ennyit lehet még így harmadjára, vagy negyedjére elmondani az időjárásról, úgyhogy így készüljön, zenélünk, aztán pedig megkezdjük az Antrit gasztrót, aminek témája nyilvánvalóan a szüret.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Haló!
9: Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szévédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
11: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Rádió Antrit.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gastro, hiszen itt ül már velem szemben Szőke Anikó gasztro szakember. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szia Dávid!
0: Na hát más témák nem is lehetne, mint a szüret maga, hiszen itt vagyunk a szüreti fesztivál hetében, úgyhogy beszéljünk a szüretről. Honnan indult, vagy mit kell róla tudni?
1: Igen, ugye hát talán nincs is még egy nemzet, amely olyan jelentőséget tulajdonít a szüretnek, hogy még a himnuszában is megjelenik a köszönet és a hála a bor és a szőlő bőséges áldásáért. Évszázadok óta foglalkoznak szőlőtermesztéssel a Kárpát-medencében, és bár ma is tartanak szüreti mulatságokat, századról századra változnak a szüreti szokások, és egy dolog, ami állandó viszont, hogy egy pincészet életében a szüret az egyik legszebb és legfontosabb pillanat.
0: Az egyszer biztos. Vannak szüreti szokások, nyilvánvalóan adja magát, hogy ezeken is túl átmenjünk.
1: Igen, ugye napközben még folyt a munka, a hagyományok szerint a nők szedték a szőlőt, a férfiak pedig a puttonyba gyűjtötték a termést, miközben vidám énekeket énekeltek, ez alatt már készültek a hagyományos szüreti ételek, és a friss musból is sem volt már hiány akkor. Ugye a nap végeztével a gazda vagy az uraság köszöntésére került sor, a verselők ilyenkor annak jóságáról, vagy fukarságáról szóltak. Ekkor a reggeltől késő estig tartó feladozás után kezdődött meg a bál, melyhez számtalan játék és szokás társult. Ugye a szüreti bálhoz kapcsolódva sok helyen felvonulásra zárták a napot. A menet főszereplője az esti mulatságért felelős bor király volt, de jelen volt a bíró, ahogy a csőszegények, a csőszlányok és persze a tolvajok is. De nem hiányozhatott a felvonulásból a rómaiak bor és mámor istenét Bakhuszt megidéző, de hordóra ültetett piros ruhás férfi bábú, ez a Bakhusz figurája sem.
0: Hoppácska!
1: És a szüreti mulatságon a nap végeztével a legtöbb helyen szőlő koszorút fontak, ugye ezt fára vagy fémre akasztották, ezeket a szőlőfürtöket aztán egy népszerű játékhoz, a csőszjátékhoz használták fel. Ugye a csőszöket, a szőlőtolvajokat kinevezték, míg a csőszöknek őriznie kellett a felaggatott szüreti koszorút, ugye az a szőlőt, a többieknél minél többet el kellett lopni tőlük. És hogyha elkapták a tolvajokat, akkor mókás büntetéseket szabtak ki rájuk, újabb vidám pillanatokat okozva egymásnak és a részvevőknek.
0: Jó pofa kis játékok voltak ezek, legalábbis elmondás alapján. Vannak nyilvánvalóan ünnepi ételek is, ahogy azt már egy kicsikét felkonfoltad, úgyhogy beszéljünk ezekről.
1: Igen, ugye a szüreti étel a birka vagy marhahúsból készültek általában, bográcsban marhagulyás vagy birkapörköltet főztek, előtte pedig húslevest szolgáltak fel, ezek mellett az esküvők a mai napig hagyományos étele a székelykáposzta sem hiányozhatott az esti mulatságból, desszertnek pedig csörögefánkot vagy kuglófot sütöttek, készítettek, az ételek mellé pedig hát bor, pálinka, és a hajnalig tartó mulatság.
0: Azért durva, hogy tudtak enni, tehát hogy marhagulyás, birkapörkölt, előtte meg egy kis húsleves még elfért.
1: Igen, hát vagy gulyás, vagy pörkölt, és akkor ahhoz a leves.
0: Há, igen, azért, igen, igen. Nem tudom, a pörkölt, ez nem szoktam leves tenni, mert nem fér. Nem fér.
1: Ja, nem fér, nem.
0: Na hát nyilvánvalóan szüreti napok lesznek, ezzel folytatjuk majd, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velük.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel, és továbbra is az Antrit gasztró, folytatjuk beszélgetésünket Szűk Anikóval, gasztró szakemberrel. Hát rátértünk már arra, hogy a szexeli születi napok hetében vagyunk igazából, úgyhogy beszéljünk egy picit erről.
1: Igen, ugye a születi napok az ünnep mellett egy érzéki utazás is, ahol a bor és a gasztronómia kéz a kézben járnak. Ugye idén szeptember 17-e és 20-a között ismét meg fog telni a város szíve ízekkel, illatokkal és a hagyományokkal. Ugye a Szekszárd borvidéke nem csak a kiváló vörösborairól híres, hanem azokról az ételekről is, amelyek méltó kísérői a pohárba töltött nedűnek, és a fesztiválon az Ízek utcája kínálta idén is lenyűgöző lesz, de különböző borkorcsolyák, hagyományos ételek újra gondolva, ugye most a vegetáriánusokra is gondolnak, vagy allergén ételeket, és a modern street food kínálata is széles lesz idén.
0: Erről ugye volt sajtótájékoztató múlt héten, mi is beszámoltunk több ízben erről. Hát oké, enni kell, na de inni is.
1: Igen, ugye a gasztronómia nem létezik bor nélkül, különösen itt a városban. Ugye a borudvarban látogatók megismerhetik a bor és az étel párosításának művészetét. Itt a helyi borászokkal közösen szervezett kóstolók során szó esik arról, hogy hogyan emeli ki egy kadarka a fűszeres ételek karakterét, vagy miként simul egy bikavér a fűszeres vörös húsokhoz, marha pörkölthöz, vadhúsokhoz, vagy marhasültekhez, különösen akkor, ha gyümölcsös mártással, vagy különböző ízekkel tálalják őket.
0: És hát vannak azért ilyen úgymond speciálisabb szekszárdi borok is.
1: Igen, ez a szekszárdi fuchsli, ez egy speciális szekszárdi bor, ahogy említetted, ugye a Schiller szinonimája, amely a rókavörös színéről kapta a nevét, utalva a róka bundájára. Ez a bor a rozénál vörösebb, de a vörös borénál könnyebb, gazdagabb ízvilágú. Itt a jellemzői, vagy a bor alapanyaga, ugye a kékfrankos általában, vagy a kadarka, de kerülhet bele Merló vagy Cabernet Sauvignon, szekszárdi borászok döntésétől is függhet. És ugye van ennek egy eredete, ugye ez a kifejezés a sváb eredetű, ugye a borászok, a Schiller, ugye a rókavörös színű bor elnevezésére használták.
0: A fuchslit, és hogyha már bor, akkor hoztál nekünk egy fröccs táblázatot, amit hát mondjuk sokan ismerhetnek, de nagyon sokan belefutottam ebbe, hogy nem tudták képzelt, hogy mi az a nagy lépés, vagy hosszú lépés, vagy házmester.
1: Egyébként ezt vetélkedőkben is néha látom kérdésnek, úgyhogy több 100 000 forint is múlhat rajta. Ugye kisfröccs, hosszú lépés, nagyfröccs, eddig szerintem meg vagyunk.
0: Eddig talán meg vagyunk.
1: És akkor a sportfröccs, az 1 deci bor, 4 deci szóda, ugye csak sportosan. Aztán a házmester, a viceházmester, házi úr, talán még ez is. És akkor az alpolgármester, ott 4 deci bor, 6 deci szóda, és a polgármester, de karakteresebb, ott 6 deci a bor, és 4 deci a szóda.
0: És több a felelősség is.
1: Is. Hát igen. Ugye az avasi fröccs, ott 7 deci a bor, 3 a szóda, krúdi fröccs, ugye ezt ismerjük azért, ott 9 deci a bor, és 1 deci csak a szóda, épp hogy a tetejére egy kicsit.
0: Így van.
1: Sóher fröccs. Igen,
0: ennek
1: az ellenke, és a maflás, az pedig felesbe. 5 deci bor, 5 deci szóda.
0: Az elfogadható azért, hogy könnyebben elviselhető, igen, mint a krúdi fröccs, az egyszer biztos. No hát, folytatjuk majd tovább ételekkel, leginkább desszertekkel, mert ugye receptet is hoztál nekünk, de előbb meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrit reggel, azon belül is az Antrit Gasztró, folytatjuk beszélgetésünket, Szőke Anikó gasztró szakemberrel. A szüreti a témánk más nem is lehet, vagy hát a szüret maga és a szüreti fesztivál a témánk más nem is lehet. Az imént átbeszéltük a nagy fröccs táblázatot, és akkor most érjünk rá egy picikét az ételekre vissza. Beszéltünk róla, hogy töltött káposzta, marha gulyás, birka pörkölt, és így tovább, és így tovább, de nyilvánvalóan nem lehet desszert nélkül maradni.
1: Sőt. Ugye a verős bor kocsonya, ez egy zselatinnal készített boros desszert, narancséjjal lehet díszíteni, vagy különböző szőlős lepények, édes vagy sós változatban, ez friss szőlőszemekkel készül, rétes, ilyenkor nagyon közkedvelt, illetve különböző mustból vagy mustos sütemények, például mustos kalács vagy mustban pácolt gyümölcsök.
0: Hoppácska, és hoztál egy ilyet, hogy szüreti kuglóf, jól látom?
1: Igen.
0: Na, hallgassuk.
1: Ez tökéletesen illik a szüreti napok hangulatához, hogy az illatos, puha és akár musttal vagy szőlővel, dióval is lehet gazdagítani, és akkor ennek a receptjét hoztam el, ez 4 darab tojás, 20 dl a cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 dl olaj, 1 dl must, ez lehet tej is egyébként, hogyha nincs mustunk, ez 20 dl liszt, 1/2 csomag sütőpor, 1 csipet só, 2 evőkanál kakaópor, 1 marék durvára vágott dió, vaj és liszt a forma kikenéséhez. És akkor maga az elkészítés, hogy a tojások sárgáját kikeverjük a cukorral és a vaníliás cukorral, hozzáadjuk az olajat és a mustot, vagy a tejet, majd keverjük simára, a lisztet kikeverjük a sütőporral, sóval, majd adagoljuk a masszához, kemény habot verünk a tojásfehérjékből, és óvatosan beleforgatjuk a tésztába. Ezt a tésztát ketté fogjuk osztani, az egyik részébe keverjük bele a kakaóport, a másikba a diót, vajazott lisztezett kuglóformába rétegezzük a kétféle tésztát, és hát a szokásos 180 fokra, Celsius fokra előmelegített sütőben sütjük meg, körülbelül hát a 40-45 percig ilyen tűpróbával lehet ezt ellenőrizni. És ha kihűlt, akkor porcukorral megszórjuk, és lehet tálalni, fogyasztani gyümölccsel.
0: No, hát ez igazán jól hangzik, hogyha kipróbálta, akkor mondja el nekünk, hogy hogyan sikerült. És hát köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, minden jót kívánok.
0: Minden jót. És hát kifutunk az időből, úgyhogy muszáj leszünk nagyon gyorsan összegezni. A napjátos tagjait kérdeztük arról, hogy van olyan étel vagy alapanyag, ami mindenütt megtalálható, de az ő konyhájukban szinte soha. Sok minden elhangzott, például a vegeta volt az egyik. Aztán beszéltünk a demokráciáról, mert hogy tegnap volt a demokrácia nemzetközi napja. Innen jött a kérdés, hogy mennyire vagyunk demokratikusak a hétköznapokban, családban, munkahelyen, csak úgy egymás között, vagy akár az interneten. És végül most ugyebár Szőke Anikó gasztró szakemberre beszéltünk a szüretről. A továbbiakban is ajánlom magunkat, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, Nadi pedig. Minden jót!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
7: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt, ideiglenesen bezár a Terrorház a múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítják. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
3: Rádió Andrét időjárás.
8: Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 101.
9: Remélem jól telik eddig a szerda, és hogyha most kapcsolódott be, akkor is jó helyen jár. Indul már is a délelőtt, jönnek a kedvenc zenék, közben pedig igyekszünk egy kis jó kedvet is csempészni ebbe a szerdába.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma szeptember 16-ához lapoztunk a naptárunkban. Szerda van, ne felejtsék el felköszönteni Edith nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lökések kísérhetik a déli észlelet, délután majd 26 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszerdon és környékén. Holnap pedig egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájokon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, néhol zivatal sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk, nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájokon még a délnyugati szél lesz élénk. Holnap napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18 és 30 fokot mérhetünk, nyugaton északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy igazán érdekes hagyományozó programra szeretném felhívni hallgatóim figyelmét. Hogyha szeretnek olyan történeteket hallgatni, amelyek mögött ott van egy-egy különleges mesterség és egy ember egész életútja, akkor figyeljenek. Szeptember 24-én, csütörtökön délután 5 órakor, Szegszedon az I. és Gyula könyvtárban folytatódik a Mesterségem címere című előadássorozat. Ezúttal Illés Tibor cipész és gyógycipőkészítő mutatkozik be. A beszélgetések különlegessége, hogy nem egyszerűen egy szakmáról hallhatnak majd az érdeklődők, hanem maguk a mesterek mesélnek a tapasztalataikról, az élményeikről és arról, milyen érzés egy olyan hivatást művelni, amelyhez komoly szakmai tudás, türelem és kézügyesség is szükséges. A program helyszíne a Szegszedi Tudásközpont. Hogyha valaki szereti megismerni azokat a régi vagy éppen ma is élő mesterségeket, amelyeknek különleges hagyománya van, akkor ez egy kellemes és tartalmas szeptemberi program lehet, amihez mi előre is kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást, de jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig Jennifer Lopez-el megyünk tovább, aki énekesnőként, színésznőként és előadóként is hosszú évek óta meghatározó szereplője a popvilágnak. A 2000-es évek elejének egyik igazán felismerhető dala forog a folytatásban. Jön a Play It a Radio Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Radio Antrit!

0: lesznek.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délelőtt következő fontos pontjához, úgyhogy egy pillanatra elköszönök Önöktől, de természetesen csak rövid időre. Remélem, hogy kellemesen telik a szerda, és sikerül ma is találni legalább néhány olyan pillanatot, amitől egy kicsit jobb kedvük lesz. Most jönnek a hírek, érdemes velünk maradni, aztán újra visszatérünk a zenékhez, és folytatjuk együtt ezt a délelőttöt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma zöld borsó krémlevessel várnak bennünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves, az A menü csirkés, spenótos lazanya, a B menü pedig mustáros sertésszelet, rántva a francia salátával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt erdélyi gyümölcskrémlevest ebédelhetünk tejszínnel, vagy választható minestrone leves, a főételek közül pedig kérhető zöld borsó főzelék Stefánia vagdaltal, vagy kérhető bolonyai rakott tészta sajttal, a C menü pedig vasi pecsanya pirított burgonyával és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándék szilves lepény adnak. A pizza ma mai kínálata, itt marha erőlevest ebédelhetünk, az A menü leves plusz rántott csirke combfilé sok magvas rizssel, a B menü pedig leves plusz grízes nudli epellekvárral.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász. Kovács András György kúriai tanács tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász. Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója. Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatás politikával lehet megvalósítani.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, lassan a délelőtt végéhez közeledünk, remélem, hogy jutott egy kis idő egy kávéra, egy mosolyra, vagy legalább néhány nyugodt percre, mi pedig maradunk a zenéknél, úgyhogy érdemes velünk tartani.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei Mezorádion, ritmus pedig egy közlekedési hírt szeretnék megosztani az útólévőknek. Gyakorlat miatt ugyanis forgalomkorlátozás lesz az M6-os autópályán az alagutaknál a mai napon, egészen pontosan 17 órától. Az M6-os autópálya jobb pályatest a Bátaszéki és a Vémindi csomópont között lezárásra kerül, az ezen a szakaszon lévő pihenőhelyek sem vehetők igénybe. Szintén az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Mohács és a Bátaszéki csomópont között lezárásra kerül, az ezen a szakaszon lévő pihenőhelyek sem vehetők igénybe. A leterelt járművek az 55, 56, 57-es főutakon tudnak tovább haladni. Mindez tehát a mai napon 17 órától, jó, hogyha észben tartják. A forgalomkorlátozás időtartama bizonytalan, ezért kérik az utazókat, hogy utazásuk, pihenő idejük tervezésekor ezen azért számoljanak. Jó utaz kívánunk Önöknek!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki vért ad, sokszor talán bele sem gondol abba, hogy a segítség egy olyan emberhez is eljuthat, akinek néhány perc vagy akár néhány deciliter vér is az életet jelentheti. Szeptember 26-án Szombaton Pakson éppen ezért egy különleges véradásra várják a segíteni szándékozókat. A légimentős véradást a Csengei Dénes Kulturális Központban rendezik meg délelőtt 10 és délután 5 óra között. A kezdeményezéshez kapcsolódik egy nagyon fontos újítás is, a mentőhelikopterek a súlyos sérültekhez már vért is tudnak szállítani, így a helyszínre érkező szakképzett személyzet akár azonnal megkezdheti a véráltömlesztést, ami a kritikus állapotú betegek ellátásában óriási segítséget jelentett. A véradás idején a régióban szolgáló szekszeni mentőhelikopter is a Csengei Dénes Kulturális Központ előtti területen tartja ügyeletét, így a résztvevők közelről is láthatják a helikoptert és a légimentősökkel is találkozhatnak. A szervezők arra kérnek mindenkit, aki egészségi állapot alapján adhat vért, hogyha teheti, csatlakozzon, hiszen a vért mesterségesen előállítani nem lehet, csak véradással pótolható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Menüajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma zöld borsókrémlevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü csirkés, spenótos lazanyám, a B menü pedig mustáros sertésszelet, rántva a francia salátával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt erdélyi gyümölcskrémlevest ebédelhetünk tejszínnel, vagy választható minestrone leves. A főételek közül pedig kérhető zöld borsó főzelék Stefánia Vagdaltal, vagy kérhető bolonyai rakott tészta sajttal. A C-menü pedig vasi pecsanya pirított burgonyával és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándékszíves lepényt adnak. A pizza ma mai kínálata, itt marha erőlevest ebédelhetünk, az A-menü leves plusz rántott csirke combfilé sok magvas rizssel, a B-menü pedig leves plusz grízes nudli epellekvárral.
2: Ennyi volt a reklám!
1: Most pedig Dua Lipával megyünk tovább, akinek hangját nem igazán lehet összekeverni mással. Modern pop, egy kis diszkó hangulat, erős ritmusok és az a magabiztos előadásmód, ami miatt néhány év alatt a világ egyik legismertebb pop előadója lett. Jön most egy igazi Dua Lipa pillanat.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, mindjárt dél. Milyen gyorsan elszaladt ez a délelőtt. Mielőtt tovább indulunk a nap következő részébe, most következnek a térség legfontosabb információi, hogy semmiről ne maradjanak le. Addig is legyen egy kis nyugalom, egy korty kávé, vagy bármi, ami éppen jól esik. Maradjanak velünk, mert a hírek után újra jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám! De egyedül! És a férjed? Remélem, hogy már ott vár. Én pénteken este már hullafáradt vagyok. Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat. És mégis honnan jött ez az ötlet? A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában. És ki a tánctanár? Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
7: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
8: Elsősöket köszöntött a polgármester, két arany gödöllőről, Nikosz újra duplázott, napsütéses meleg lesz a szerda. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. A szexádi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya nyomozást rendelt el segítségnyújtás elmulasztása büntetének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Szeptember 11-én 13 óra 50 perc körüli időben Szexádon az 5113-as számú út és a Korsóföldre utca kereszteződésében egy ismeretlen, feltehetően fehér színű személygépkocsi balra kanyarodása során az elsőbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem adott elsőbséget a neki balról a Damjanich utca irányába Decs felé haladó kocsinak, aminek a vezetője azért, hogy elkerülje az ütközést, vészfékezett és az út melletti oszlopnak ütközött. A fehér autó vezetője nem állt meg, adatai hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt. A balesetet szenvedett nő kiszállt az autóból és értesítette a rendőrséget. Az elsődleges információk szerint a balesetben könnyebben sérült meg. A rendőrség kéri, hogy a fehér személygépkocsi vezetője, illetve aki látta a balesetet, jelentkezzen személyesen a szekszárdi rendőrkapitányságon, vagy hívja a 74-501-106-os telefonszámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Gyakorlat miatt forgalomkorlátozás lesz az M6-os autópályán az alagutaknál szeptember 16-án szerdán. A MAK Mecsek ZRT tájékoztatása szerint alagút biztonsági gyakorlat miatt forgalomkorlátozások kerülnek bevezetésre 2026. szeptember 16-án 17 órától. Az M6 autópálya jobb pályatest, Pécs felé vezető irány, a Bátaszék és a Vémindi csomópont között lezárásra kerül, az ezen a szakaszon lévő pihenőhelyek sem vehetők igénybe. Az M6 autópálya bal pályatest, Budapest felé vezető irány, a Mohácsi és a Bátaszéki csomópont között lezárásra kerül, az ezen a szakaszon lévő pihenőhelyek itt sem vehetők igénybe. A leterelt járművek az 55, 56, 57-es főutakon tudnak tovább haladni. A forgalomkorlátozás időtartama bizonytalan, ezért kérik az utazókat, hogy utazásuk, pihenőidejük, tervezésekor az elmondottakkal is számoljanak. A szexádi önkormányzat évről évre kis ajándékcsomaggal kedveskedik az iskolát kezdő elsősöknek. Szeptember 15-én kedden Berlinger Attila polgármester a szexádi DNS Valéria általános iskolában köszöntötte a kisdiákokat, akit erről a tanév elejé hagyományról kérdeztünk.
9: Jó 10 éve egy szép hagyományt vezettünk be a városunk általános iskoláiba, ez pedig az, hogy az első osztályos gyerekeket egy kis városi ajándékkal várjuk, és egy kis városi ajándékkal színesítjük nekik azokat az első izgalmas napokat, amikor óvoda után végre iskolába jöhettek. Tudjuk, hogy ez a gyerekek életében egy nagyon nagy változás, tele lelkesedése, örömmel, a kicsit félősebbek az első hetekben még bizonytalanabbak, de nagyon hamar kialakulnak azok az osztályközösségek, amiből igazi jó barátokká és igazi jó közösségé válnak ezek a gyerekek. Minden évben másik általános iskolába érkezünk, most a Dienes Valéria általános iskola Grundschule első A és első B osztályos gyerekeit köszönthettük. Soha nem titkoltam, hogy valamennyi általános iskola szívem csücske, de talán a Dienes Valéria általános iskolához még régebbi szálak fűznek, hiszen sok-sok évtizeddel ezelőtt én is itt kezdtem pedagógusi tanulmányaimat, gyakorlataimat, és már akkor is, még fiatal emberként az első osztályos gyerekek között én nagyon sok időt tanítási gyakorlatként eltölthettem. Örülök neki, hogy az iskola a 60 éves jubileumát egy nagyon szép ünnepségsorozattal ünnepelte, nagyon sok jeles programon vehettünk részt, és nagy örömünkre ebben az évben Dienes Valériát posztumusz díszpolgárá is fogadta a Szekszárd megyőváros közgyűlése. Ezekből az ajándékokból valamennyi szekszárdi első osztályos kisgyerek részesült, több mint 300 csomagot vittünk ki az iskolákba, nem csak a régebben városi fenntartású iskolának ismert intézményekbe, hanem valamennyi Szekszárdon működő oktatási intézménybe, ahol elsős gyerekek vannak, úgyhogy ez egy nagyon fontos cselekedet számunkra, hogy valamennyi gyermek egyformán érezze magát Szekszárdon jól, és érezze magát hozzátartozónak ehhez a városi közösséghez.
8: Szeptember 11-én pénteken kerül megrendezésre Debrecenben az 54. országos elsősegélynyújtó verseny, amelyen a Baka István általános iskola csapata képviselte Tolna megyét gyerek kategóriában, tudtuk meg az iskola Facebook oldaláról. Az ötfős csapat a 8. helyezést ért el, tagjai Benkő Péter csapatkapitány, Hegedűs Hanna, Kékes Liliana, Kis Mira és Kis Zoé. A felkészítőjük Pap Viktória iskola védőnő volt. A rangos versenyre az ország minden pontjáról 300 versenyző érkezett, akik 3 kategóriában, gyerek, ifjúsági és felnőtt korcsoportban mérték összetudásukat. A döntőre a vármegyei fordulókban legjobb csapatok jutottak el. Minden megyét és Budapestet egy-egy csapat képviselte minden korosztályban, összesen 60 csapat versenyzett péntek délután estig Debrecen belvárosában. A versenyzők 20 állomásos körpályán elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtó ismereteikről adtak számot. A látványos esemény célja, hogy felhívják a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára, és megmutassák, hogy az életmentés minden korosztály számára elsajátítható, bárki bármikor képes arra, hogy megmentsen egy életet. Az idei szezon első U19-es országos ranglista versenyén a szekszárdi asztali teniszező Kizakis Nikosz nem elégedett meg egyetlen aranyéremmel. A részletekről Kizakis Georgios, a Jorgos Ese elnöke számol be.
10: Nagyon büszke vagyok Nikoszra, nem csak édesapaként, hanem edzőként is. A hétvégén Gödöllőn rendezték az idei szezon első U19-es országos ranglista versenyét, ahonnan Nikosz 2 aranyéremmel térhetett haza. Egyéniben és párosban is sikerült megnyerni a versenyt. Párosban a szombathelyi Pór Balázsal indultak, és végig nagyon magabiztosan játszottak, látszott rajtuk, hogy összeszokott párost alkotnak, és végül teljesen megérdemelten szerezték meg az aranyérmet. Egyéniben már sokkal nagyobb csata volt, az elődöntőben 5 szetben sikerült legyőznie ifjabb Hegyi Péter Andrást, majd a döntőben Szabó Lénárt következett. A döntőben voltak olyan pillanatok, amikor igazán nagy szükség volt a mentális erőre, az első szetben 6-10-es hátrányból tudott fordítani, a harmadik játszmában pedig 8-10-es állásból jött vissza. Edzőként talán ezek a pillanatoknak örülök a legjobban, mert ilyenkor látszik igazán, mennyit fejlődött fejben is. A mérkőzést végül megnyerte, így egyéniben is aranyérmes lett. Ez már a harmadik U19-es dupla Nikosz számára ebben az évben, vagyis harmadszor fordult elő, hogy egy versenyen egyéniben és párosban is aranyérmet szerzett. Az idei mérlege pedig önmagáért beszél, 7 országos bajnoki aranyérem és egy ezüstérem, vagyis 8 érem, amely közül 7 arany. Édesapaként természetesen óriási büszkesége számomra, edzőként pedig azt látom, hogy rengeteg munka és az edzés áldozat kezd egyre jobban beérni. De természetesen nincs megállás, dolgozunk tovább, mert vannak még céljaink, és szeretnénk ezeket is elérni. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki mellettünk áll, támogat bennünket, szurkol Nikosnak, vagy akár egy jó szóval biztatja őt. És természetesen külön köszönjük mindazoknak, akik háttérben segítik, hogy Nikosz lehető legjobb körülmények között készülhessen. Ez a siker az övé, de egy kicsit mindazoké is, akik hisznek benne, és velünk együtt dolgoznak a céljainkért.
8: Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, kora reggelre 6 és 14 fok közé.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antvit, most pedig egy holnapi programmal érkezem. Szeptember 17-én ismét találkozhatnak egymással a japán kultúra iránt érdeklődők Szekszárdon. A Tudásközpontban ezúttal a Japán Klub következő alkalmát rendezik meg, amely délután 16:30-kor kezdődik. A nyári szünet után most egy igazán hétköznapi, mégis sok érdekességet rejtő tárgy kerül a középpontba, a japán evőpálcika. A programon Halmosi Berta vezeti be az érdeklődőket az evőpálcika történetébe, használatába, illetve azokba a szabályokba és szokásokba, amelyek a japán étkezési kultúrához kapcsolódnak. Egy ilyen egyszerűnek tűnő eszköz mögött ugyanis hosszú történet és számos kulturális sajátosság húzódik meg. A japán étkezésben az evőpálcika nem csupán egy praktikus evőeszköz, hanem a hagyományok része is. Éppen ezért a klub alkalma nem csak azoknak lehet érdekes, akikhez már közel állnak a japán szokások, hanem azoknak is, akik egyszerűen szeretnének egy kicsit többet megtudni egy távoli ország mindennapjairól és kultúrájáról. A holnapi program tehát a Tudásközpontban lesz majd délután 16:30-kor.
1: Rádió Antrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy különleges kiállítás nyílik szeptember 24-én a Vosinszky Mór Múzeumban. A Kertem Virágai című tálaton Göbölyös Márta alkotásaival találkozhatnak a látogatók. A művész öcsényi származású Ferenczi Noémi Díjas bőr- és textiltervező iparművész, így a kiállítás a helyi kötődés miatt is érdekes lehet a környéken élők számára. A tálat szeptember 24-én délután 3 órakor nyílik meg a Vosinszky Mór Múzeumban. Már maga a cím, a Kertem Virágai is egy olyan világot idéz, amelyben a természet, a formák és a különböző anyagok találkozhatnak egymással. Göbölyös Márta munkásságában pedig éppen a bőr és a textil, vagyis a kézzel formálható anyagok kapnak fontos szerepet. A tálat még egyszer tehát majd szeptember 24-től várja a múzeumba érkezőket, a megnyitó pedig délután 3 órakor kezdődik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ki a Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
6: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ha valaki tudja, hogyan kell egy hétköznapból pillanatok alatt táncosabb hangulatot varázsolni, az Martin Solvig. A francia DJ és producer neve az elektronikus és dance zene világában régóta ismerősen cseg. Már is ő következik itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Mindjárt érkeznek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép szerdát, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az Integritás Hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulása több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a Szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: 13 óra után 3 perccel üdvözlöm itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok. Szeptember 16-án szerdán járunk a munkahét közepén. Érkezhetnek is hát mellé a legnagyobb dolog. Alice Merton és a No Roots indítja óránkat. Aztán persze bulizunk tovább. Maradjon velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság

Man Need a Dollar a kifejezés, amit szerintem bárki szívesen ismételget. Nálo Black énekelt itt az Antriton, hát valakinek dollárokra van szüksége, valakinek pedig egy kis kikapcsolódásra vagy segítségre munka közben. Szerdára már azért elfogy a hét elejé lendület, és még nem tölti fel az embert, hogy hamarosan itt a hétvége, mert hogy ez nem igaz. A legnagyobb dalok viszont szólnak a 101-en, a The Underdog Project és a Summer Jam már pörög is.

Eternal Flame az Atomic Kitten-től. Ezt hallotta itt az Antriton 13 óra 32-kor, szeptember 16-án szerdán járunk. Csodálatos délután kívánok. Hát szerda, talán nem a kedvenc napunk a héten, na de azért történtek ma is dolgok, pláne ugye az Editeknek, mert hogy ők ünneplik a névnapjukat, sok boldogságot kívánunk nekik. Az Edit női név germán eredetű, elemeinek jelentése birtok, örökség, vagyon plusz harc. Aztán vannak születésnaposok, Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar kémikus született ma például, de David Copperfield, amerikai bűvész, és Nick Jonas, amerikai színész énekes, a Jonas Brothers tagja is ma ünnepel, ahogy Péter Semek, szlovák származású magyar énekes is. Ő ugye a Király című sorozatban a Jimmy dalokat szólaltatta meg a hangján. Aztán 1848-ba ugrunk az események terén már, megalakult az Országos Honvédelmi Bizottmány, ez ugye a szabadságharc alatt. Aztán 1878-ban az Egyesült Államokban beindultak az első postavonatok, amelyek két nap alatt hordták szét a küldeményeket. 1978-ban járunk már, Budapesten üzembe helyezték az automata levél irányító gépsort, jelentsen ez bármit is. 1988-ban pedig az Országos Széchenyi Könyvtárban feloldották a tilalmat több mint 5000 olyan könyvre, amelyet korábban ellenséges irodalomnak nyilvánítottak, és elzártak a nagy közönség elől. Végül 1992-ből jön két esemény, az angol font árfolyama összeomlott, a brit kormány pedig kénytelen volt kiléptetni az európai árfolyam mechanizmusból a fontot, ezt fekete szerdának hívják, mert hogy 1992. szeptember 16-a szint úgy szerdára esett, ahogy az most is van. És ugyanezen a napon, tehát 92-ben, ugyanezen az évben rendezték a hírhet Slován Blatislava Ferencváros 4-1-re végződő labdarúgó mérkőzést Pozsonyban, ahol a szlovák kommandósok brutálisan bántalmazták a magyar szurkolókat. Elképesztő képsorok, nem kívánom senkinek, pedig aztán én nem vagyok fradista, de tényleg azért ez brutális volt. Na de, ami viszont nem brutális, azok a dalok a folytatásban, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, amik jönnek. A Republic és a Ha itt lennél velem, egy gyönyörű nótasz van mindjárt, ne menjen sehova.

0: sem.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
9: A rendszerváltás évében alakult egy rock együttes, akik pár éven belül a hazai zenei élet meghatározó bandájává váltak. 96 óta minden évben március 15-én tartottak nagy koncertet, Cipő elvesztésével viszont teljesen átalakultak. Ők a Republic és a Ha itt lennél velem.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a

0: Ellie Goulding és a Love Me Like You Do itt az Antriton. 2 perccel járunk 14 óra előtt, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek tovább majd a folytatásban is. Előbb viszont még érkeznek a hírek, hozok fontos útinfokat, tényleg fontosakat, úgyhogy érdemes velünk tartani, aztán természetesen jönnek vissza a legnagyobbak. Ray és a Where Is My Husband, ez áll a lista élén.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
6: Egy délután tele élményekkel.
5: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
6: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
5: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
8: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt, ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítják. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. 3 embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után járunk, 3 perccel a legfontosabb közlekedési infokkal érkeztem ide az Antritra. Mondom, hogy mi a helyzet a környéken, hogyha nem megy el a hangom. Az M6-os autópályán az M9-es csomópontnál aszfaltozást végeznek, emiatt a leállósávot és egy forgalmi sávot le is zártak. Az országhatár felé tartó oldalt érinti mindez. Aztán itt még Szekszárd közelében a 6-os úton egészen az M9-es körforgalom és a Szedresi elágazók között kaszálnak, úgyhogy útszűkülettel találkozhat, de ugyanígy útszűkület mellett haladhat, ha a város déli részén van, a Szőlőhegyi körforgalom előtt az 56-os főúton útszűkületre kell készülni egyéb építési munkák miatt. Aztán az 55-ös főúton tevékenykednek még egészen Alsónyéktől Pörbölyön keresztül végig a Bajai Tűr István hídig, ahol kaszálás van folyamatban útszűkület mellett. Aztán vissza az M6-os autópályára, Szebény térségében járunk, aszfaltozás zajlik, az országhatár felé tartó oldalt érinti a lezárás, ez a jobb oldali pálya, tehát az országhatár felé tartó oldalt átterelik a szembesávba, nagyon óvatosan közlekedjen, hogyha Pécs felé vagy az országhatár felé halad. Ezen kívül még egy munkálat Zombán, illetve egy Kétyen, Árokpatkai Szegély rendezés zajlik, mindkét helyen útszűkülettel érdemes számolni. A városra közelítek már, ahol azt látom, hogy de megélénkült a forgalom, főképpen a vasútállomás környékén, az elkerülői szakaszon, illetve ott a Keselyűsi út bevezető szakaszán és a Bezerédi utcában is, ez már a központot érinti, a központtól keletre a Szent István tér, valamint délre egészen a kórházi kápolnáig tartó szakasz ugyancsak forgalmasnak bizonyul. A rendőrökről, trafiról kaptunk bejelentést, a Damjanich utcában vannak kint, a Damjanich utca elején a Rákóczi utca fele, illetve a felüljáró után is kint vannak, de Bonyhád-Börzsönyér is fönt vannak az 5603-as úton, illetve a 6-os főúton is Tolna mellett. Apropó rendőrök, razziát tartanak a héten az Európai Mobilitási Hét miatt. Fokozott ellenőrzéseket tartanak szeptember 16 és 22-e között, úgyhogy erre készülhetnek kiemelt biztonsági övv és a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a bukósisak használata miatt a Roadpol akció keretében ezen ellenőrzésekre lehet számítani, úgyhogy ha most nem is mondtam, hogy hol vannak, bármelyik sarkon felbukkanhatnak, szóval vezessen körültekintően, meg persze óvatosan. Mi jó utat kívánunk, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön nekünk 74-444-444, vagy írja meg SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor most már a közlekedés után érkezhetnek a dalok, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei vannak ide bekészítve. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Kezdjük hát meg a második közös óránkat is egy igazi bombadallal. Bray és a Where is my husband? Itt a 101-en.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy jó kis vidám nóta itt az Antriton. 14 óra 31-kor a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között járunk. Szeptember 16-án, amikor is, azt kell, hogy mondjam, talán tényleg nem olyan szeptemberi az időjárásunk. 28 fokot írnak a hőmérők, ez már azért jóval több, mint az elmúlt napokban. Mint az elmúlt napokban, megint elment a hangom, de megint megjött. És visszatér szinte a szeptemberi nyár, mert hogy a napsütésé a főszerep ma, és lesz majd egyébként holnap reggel is, aztán majd holnap beborul az ég, talán egy kicsit megint hidegebbre kapcsol az időjárás, de ezt majd meglátjuk. Az éjszaka folyamán 12 fokig hűl a levegő, ez ma is látszott, hogy elég alacsony volt, már párásodtak, vízesedtek a szélvédők is, úgyhogy ezzel mindenképpen számolni kell a következő napokban, hetekben. Viszont a nyári ruha visszatérhet napszemüveggel párosulva, mert tényleg verőfényes napsütés, nem is lehet ezt máshogy jellemezni, folyamatosan a mai nap, tényleg majd holnaptól talán egy kicsit visszább vesz belőlem. A parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka véget ért, ez egy jó hír, a parlagfű pollenje most már közepes, a gombáké pedig szintén közepes spóraszámmal van jelen a levegőben, úgyhogy ezt is egy ilyen jó dologként könyvelhetjük el, talán egy kicsit könnyebb lesz innentől az allergiásoknak a hátralévő időszak. A nap második felében, azaz ma délután fele a melegfrontra érzékenyek tapasztalhatnak különféle tüneteket, mert hogy hazánk fölé beáramlik egy melegebb légtömeg, úgyhogy fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák mind-mind jelentkezhetnek, ezekre különösen érdemes figyelni, a fáradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság mellett ezek mind-mind ott vannak velünk, itt lehetnek velünk a délután folyamán. Felerősödhetnek még a gyulladásos jellegű panaszok, illetve a reggeli órákban, a hűvös hajnali reggeli órákban, ez már holnapra vonatkozóan, a kopásos jellegű ízületi bántalmak is szintén felerősödhetnek. A napos idő úgy emblok jó hatással van a hangulatunkra, meg a közérzetünkre, de emellett is nagyon-nagyon fontos odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére, úgyhogy ha teheti, akkor fogyasszon sok friss gyümölcsöt és zöldséget a mai nap folyamán is. Meg persze fogyasszon jó dalokat, ezért vagyunk itt az Antriton a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, Gloria Estefan és a You'll Be Mine már bekészítve, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook rácsalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctam folyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy kubai származású énekesnő jön a folytatásban, aki Fidel Castro hatalomra kerülése után emigrált az Egyesült Államokba, azóta meghódította a világot, 4 Grammy-díjjal is büszkélkedik. Ő most Gloria Estefan és a You'll Be Mine itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A Smash Mouth, meg az All Star itt az Antriton. 14 óra 57 a pontos időnk a ma kedvencein, meg a tegnap slágereik között, pedig nem sok van már hátra a 15 óráig. Ez azt jelenti, hogy Joli hozza a régiósítésség legfontosabb híreit pillanatokon belül, aztán természetesen én is jövök vissza a legnagyobbakkal. Fats & Small és a Feel Good is szól majd. Elő viszont még Kaigo és Selena Gomez közösen, az Itt Ain't Mi pörög. Várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkát. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatal.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
5: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Több testvérvárosi delegáció is érkezik Szexárdra, kezdődik az 57. Siókupa is. Csütörtökön egy hidegfront érkezik. Jó napot kívánok, Jannel Jöli vagyok. 2026. szeptember 16-án szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Egy helyi asszony tett feljelentést a nagydorogi rendőrösön, délelőtt elhagyta kerékpárja kosarából a táskáját, telefonnal, pénztárcával, iratokkal és több százezer forinttal együtt. Hiába kereste a megtett útvonalon, az értékeit nem találta meg, de a telefonja még kicsengett, amikor hívta. A rendőrök a panasz felvételével párhuzamosan adatgyűjtésbe kezdtek, átvizsgálták az útvonalat, és hamarosan egy árokban találták meg a szatyrot. A sértett átnézte, benne volt a pénztárca, a telefon és az iratok, még a vásárolt pékáru is, csak a 20 000 forint hiányzott. Időközben a helyi nyomozók átnézték a közelben található kamerák felvételeit, amelyeken egy biciklis nőt láttak, aki megállt és felvette az úton heverő táskát, majd elhajtott. Azonosították őt, és a lakásán foglalták le a keresett összeget. Előállították a nőt, és lopásvétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Mindvégig együttműködött, mint elmondta, megbánta, amit tett. Kézben tartott biztonság, akkor és most címmel nyílt közlekedésbiztonsági kiállítás a Szekszárdi Tudásközpontban. A részletekről Fej Csaba rendőr alezredest, a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjét kérdeztük.
3: A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság a Biztonság Hete programsorozat keretében egy konferenciát és kiállítást szervezett itt Szekszárdon a Tudásközpontban. Kézben tartott biztonság akkor és most címmel. A mai napon lesz ennek a kiállításnak a megnyitója szeptember 16-án, illetőleg a mai napon megtartásra kerül egy konferencia, ahol a baleset megelőzéssel kapcsolatban különféle előadások, pódiumbeszélgetések lesznek, nagyon sokféle résztvevővel, közlekedéstudományi intézet, katasztrófavédelem, vasútbiztonság MÁV-tól jönnek, tehát nagyon sok előadó lesz, nagyon színesek lesznek a programok, és akkor ez a kiállítás itt szeptember 30-ig megtekinthető. Most szerveztük ezt meg először, így ez ebben a formában nem lesz, de természetesen ötletelünk és más kiállítások, illetőleg ilyen konferenciák biztos, hogy lesznek a baleset megelőzési témában. Ugye nagyon sok aktualitás van, például most az e-rollerekkel kapcsolatos közlekedés, mindenki nagyon várja az új Crest, úgyhogy biztos, hogy lesznek még ilyen kiállítások, illetőleg konferenciák. Mától egy héten keresztül roadpole ellenőrzés van közlekedésbiztonsági napok keretében, főként a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizzük, de nyilván minden más jogsértő magatartással szemben is intézkednek a kollégák.
2: Az idei szexárdi születi napok alkalmával az előző években megszokottak szerint több testvérvárosi delegáció is érkezik Szexárdra, köztük legnagyobb számban a németországi Bietigheim-Bissingham-ből érkeznek, ahonnan egy középiskolás csoport ezúttal is vendégeskedik a Garai János gimnáziumban. Csütörtökön 17 óra 30 perckor Jürgen Kessing főpolgármester és Berlinger Attila polgármester ellátogatnak Nebb Dénes tandjához a Garai térre. Nebb Dénes 30 éve rendszeres részvevője a Bietigheim legnagyobb éves vásárának, a Ferdemarktnak, ahova minőségi termékeket kínáló válogatott árusokat hívnak meg minden esztendőben. Nebb Dénes korára való tekintettel idén vett részt utoljára ezen a vásáron. Kessing főpolgármester úr Bietigheim után Szekszárdon is személyesen szeretné megköszönni neki a több évtizedes jelenlétet. Pénteken 10 órakor a bietigheimi Ellenthal gimnázium diákjait és kísérvéket fogadja Berlinger Attila polgármester a Városházán. Az intézménynek sok évre visszatekintő kapcsolata van a szekszárdi Garai János gimnáziummal. Pénteken 18 órakor a születénapok megnyitóján és a másnap szombaton 15 órakor kezdődő felvonuláson valamennyi delegáció részt vesz, továbbá Szekszárd vendége lesz Egerváros polgármestere Wagner Ákos is. Ülésezett Szekszárd megyei jogú város ifjúsági sport és köznevelési bizottsága, tudtuk meg a bizottság elnökének, Böröc Máténak a Facebook oldaláról. Az ülésen több fontos döntés is született. Támogatták a szekszárdi Waldorf iskola kérelmét, már nem a teljes kért összeggel, de hozzájárulnak az iskola konyhájának felújításához. Elfogadták a Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület szakmai beszámolóját. A 11 éve működő közösség ma már Szekszárdon 6 csoporttal dolgozik, emellett több településen is jelen van. 2025-ben számos hazai és nemzetközi versenyen értek el szép eredményeket. Szintén elfogadták a Fit Vitali Forever Sportegyesület beszámolóját, akik a rendszeres edzések mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a prevencióra és az egészséges életmódra. A Fit Vital Arena rendezvényük a sport és egészség közösséget hozza össze, a Fit Vital Girls program pedig már regionális szinten is terjeszkedik, Baja, Szekszárd, Fad, Paks és Dunaújváros bevonásával. Jóváhagyták a mecénás tehetséggondozó támogatás idei pályázati felhívását is. A 2,5 millió forintos keretből a szekszárdi intézmények kiemelkedő képességű és eredményes fiataljait, valamint felkészítőiket szeretnék elismerni és támogatni. A bizottság fontosnak tartja, hogy a lehetőségeihez mérten segítse azokat, akik közösséget építenek, fiatalokkal foglalkoznak, értéket teremtenek és Szekszárd jó hírét viszik tovább. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében újra útra kell a pályaválasztási rocsó. A centrum 8 iskolája interaktív szakmabemutatókkal, izgalmas, kipróbálható eszközökkel és hasznos információkkal várja az érdeklődőket. Robotok, lézerfegyverek, 3D nyomtatás, kreatív foglalkozások és még számtalan élmény segíti a pályaválasztás előtt álló fiatalokat abban, hogy közelebb kerüljenek leendő szakmájukhoz. A rocsó első állomása szeptember 24-én Szekszárdon lesz a Garai téren. Szeptember 17-én és 18-án nem csak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál várja az érdeklődőket, hanem az 57. Siókupa is. Az eseményről Szabó Noémi, a Tarka SZT szakmai és sportigazgatója számol be.
4: A Szüreti Fesztivállal egy időben, szeptember 17-én, 18-án kerül megrendezésre, immár 57. alkalommal a Siókupa Nemzetközi Női Kosárlabda Torna, és ez az örömteli tény, hogy most valóban nemzetközi, mert azért volt olyan esztendő, amikor ezen a felkészülési tornán csak magyar csapatok vettek részt, most azonban egy cseh csapat, a DSK Brandiz is megtisztel bennünket a jelenlétével. Szeptember 17-én délután 4 órakor veszi kezdetét a TFS-e Brandiz találkozó, majd ezt követően a másokkal kíváncsiak a hazai csapatra. 18 óra 30 perckor, tehát fél hétkor KSC Szekszárd Vasas Akadémia. A következő napon nyilván attól függ, hogy sikerül-e nyernünk vagy nem, hogy korábban vagy később játszunk. Szeptember 18-án pénteken 15 óra 30 perckor a bronzéremért játszanak a csapatok, és este 18 órakor pénteken a kupadöntő, amerre nagyon-nagyon várjuk minden szimpatizánsunkat. Egyébként lehet napi jegyet venni, mind a két mérkőzést ugyanazzal a napi jeggyel lehet megtekinteni. Szépen fogynak a helybérleteink, bérleteink, és szeretném már most felhívni a kedves szurkolók figyelmét, hogy a Siókupa teljes időtartama alatt az egész szezonra megvásárolhatóak lesznek a bérleteink, úgyhogy a jó kis borozgatások, eszegetések, barátkozások mellett igazi sportcsemegével szolgálunk, várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel, tehát 17-én, 18-án a kora délutáni óráktól egészen késő estig a Szekszárdi Városi Sportcsarnokba.
2: Csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, amelynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájakon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 18-30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre, Szekszárdon hajnalban 13, napközben 25 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
5: Jolinak köszönjük a híreket, 15 óra után járunk, már én Vörös Levente vagyok. Szeptember 16-án, szerdán a hét közepén pedig megindítunk egy újabb közös órát együtt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Kaigo meg Selena Gomez és az It's Ain't Me Pörög. Tartson velünk!
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: A Talk2You szólt, itt az Antriton, tűpontosan 3:30-kor kívánok csodálatos délutánt a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között. Szeptember 16-án járunk szerdán, ez pedig azt jelenti, hogy most már tényleg milliméterek választanak el minket az idei születi napoktól. Holnap már kezdődik is a program. Én például a Béla királytéri színpadon rengeteg különféle esemény fog majd zajlani egyszerre is a hétvégén, úgyhogy érdemes kilátogatni mindenképpen Szekszárd belvárosába. Például az ifjúsági fúvószenekar is megfordul holnap, a Magyarul Szeretjük zenekar, a Blues Factory, de a pénteki felvonásban érkezik majd Kökény Attila és Rakoncai Viktor, valamint Dérheni, ha csak most a Béla király téri színpadról beszélünk, aztán szombaton a hagyományokhoz hűen majd felvonulásra is sor kerül 15 órakor, de lesz második országos motoros mustra, népi játszópark, illetve mindenféle egyéb előadások és a 4-es Street zenekar zárókoncertje este 22 órakor, aztán a vasárnap programja, például az Alice Cabrez Band érkezik majd a Tücsökzenés színpad, a Hooligans, nagy nevek, az a helyzet, több kórus is, illetve mindenféle verseny is ünnepli a gála műsorát, és természetesen minden érdeklődött várnak sok szeretettel. Jár ez egy kis kellemetlenséggel ugyanaz autósok, a parkolók számára, illetve hogyha valaki szeretne a városban, a központban közlekedni, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni az antrit.hu-ra. Összeszedtük, hogy mire kell figyelni, és hogy mikortól lesznek lezárva a város bizonyos részei, de azt hiszem, hogy ezekért a programokért, amiket minden évben várunk, talán azt kell, hogy mondjam, a Pünkösdi Fesztivál mellett a születi napokat szerintem bőségesen belefér ez a kis kellemetlenség. Hát én azt kívánom, hogy érezze jól magát a hétvégén, és persze a folytatásban is, mert jönnek a legnagyobb dalok itt az Antriton, a Rackset, meg a Sleepin' in My Car, szóval mindjárt ne menje sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Ki a Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4.950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74.444.555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Az ABBA felbomlása után Svédországot a pop térképén tartó kettős érkezik most, akik itthon is nagy népszerűségnek örventek, hisz bár sosem oszlottak fel, 2019-ig aktívak is voltak, létezik emlékzenekaruk. Ők nem más, mint a Rackset és a Sleepin' in My Car, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Clean Bandit és Demi Lovato. Meg a szóló a 15 óra végén pörögnek már az utolsó munkapercek is a hagyományos munkaidőből. Hát lassacskán tényleg érkezünk a 16 órához, ez pedig azt jelenti, hogy hozom majd a legfontosabb információkat az utak helyzetével kapcsolatban, és persze a legnagyobb dalokat is a hírek után. David Guetta, Teddy Sims és Tones and I közöse az élen a Gone Gone Gone. Maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
7: Omuda és Jayco szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco autómárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát, amint egy 66,5 millió éves nyomvonal négy, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra múlt 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra, nézzük, hogy mi a helyzet. Ha éppen hazafele menne, akkor mindenképpen tekerjen egy kis hangerőt a rádióra, és már mondom is, mire figyeljen. Az M6-os, M9-es csomópontjánál az M6-oson fönt aszfaltoznak, így az országhatár felé tartó oldalon a leálló sávot és egy forgalmi sávot le is zártak. Erre mindenképpen így készüljön. Aztán Szekszárd határában a Szőlőhegyi körforgalomnál építési munkák miatt az 56-os főúton útszűkület mellett halad a forgalom, még egyébként egy jó darabig, és ha az M6-os autópályán utazgatna Pécs, avagy az országhatár felé, akkor mindenképpen számoljon vele, hogy az arra haladó útszakaszon, tehát a jobb pályán, az országhatár felé tartó oldalon lezárták aszfaltozás miatt a Szebény térségében lévő 174-es és 176-os kilométer szelvények közötti szakaszt, így ott átterelik a forgalmat a szembeirányú sávba, csak óvatosan nagyon, ha arra fele menne. A városra tekintve már az Újvárosi templomtól kezdve vöröslik a főút, egészen a Damjanics utcáig látok pirosat is, úgyhogy csak sokan vannak, ahogy a Volcs Kádáruház előtti kereszteződésben és a posta, valamint a központ közötti szakaszon is. A Bezerédi utca, ami még nagyon forgalmas, egyetemben a Kórházi kápolna előtti résszel, illetve a Csatári torok körforgalmába is már nehézkesen lehet be és kihajtani is. Ezen kívül az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon pedig ilyenkor megszaporodik a gyalogosok száma, úgyhogy csak és kizárólag lassan körültekintően közlekedjen arra fele. Rendőrökről több bejelentés is érkezett, Szekszárdon az Alsóvárosi temetőnél vannak kint, illetve a 6-os főúton Bonyhádnál a megyehatárnál, de Bonyhádon is van trafi a Perczámor utca végén, illetve a Körösi Csoma Sándor utcában is. Ne felejtjem, razziáznak egészen szeptember 16-ától, azaz mától 22-ig az Európai Mobilitási Hét keretén belül vizsgálják a biztonsági övet, a biztonsági berendezéseket, valamint a bukósisak használatot is, úgyhogy bármerre is jár, mindenképpen szabályosan közlekedjen, és persze körültekintően meg türelemmel. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, ne felejtje, csörögjön nekünk a 74-444-444-en, ossza meg velünk, vagy akár SMS Viber üzenet formájában is megírhatja, mit látott a 30-as 944-44-es telefonszámon, mi pedig igyekszünk megosztani másokkal is. Önnek most jó utat kívánunk a legnagyobb dologkal!
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: És akkor a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei, most már a főszerepben üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. 16 óra után pedig egy kicsit már hazafele veszi az irányt az ember, legalábbis a szerencsésebbek. David Guetta, Teddy Swims és Tones and I közöse a pole pozícióban. Ez a Gang Gang Gang.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

Phil Collinsének állt az Antriton, egy perce járunk, fél után, csoda szép délután. Kívánok, szeptember 16-án szerdán járunk, ez pedig azt is jelenti, az előzőekben elmondott születi napok közelednek, és ezzel kapcsolatosan lezárások is, a forgalmi rend is változik. Itt Szekszárdon ilyenkor több szakaszban zárják le a környező utakat, amik ugye a születi napokhoz kapcsolódnak ott a belvárosban, úgyhogy már érdemes figyelni. Például a Szent István téren nem lehet közlekedni a Wosinski Mór Múzeum sarkától a Garai János Gimnázium sarkáig, már tegnap estétől, tehát már ma se lehetett, illetve folyamatosan zárják majd le a szakaszokat ma éjféltől a Zeneiskola, valamint az OTP Bank közötti négy sávos is lezárásra kerül. Ezen kívül persze fönt a Béla tér környékét is lezárják, a polgármesteri hivatal előtti parkolókat, a Bezerédi utca polgármesteri hivatal előtti szakaszát már lezárták, de a Bezerédi utcában is korlátozásokra számíthat, ott is már ma reggel 8 óra 30-tól nem lehet közlekedni. A főútat, a Széchenyi utca, ANTS székház, valamint Lottozó közötti szakaszát holnap délután 14 órától fogják majd lezárni az autósok előtt, illetve a felvonulás, születi felvonulás ideje alatt már egészen a hosszú-hosszú utcákat zárnak majd le, szeptember 19-én lesz, ugye? Ezen kívül lezárják majd a Várközt, illetve az August Imre utcát is, de pontosabban, bővebben ezekről az antrit.hu-n tájékozódhatott, mindent megírtunk szóról szóra, pontról pontra, ahol tud, ott természetesen haladhat, ahol pedig már lezárták, ott pedig nem. Többnyire szeptember 21-e hétfő 24 óráig tartanak ezek a korlátozások, legalábbis a nagyobb útszakaszokon, úgyhogy ezzel mindenképpen számoljon, hétfőn még lesz egy kis fennforgás, a főúton pedig már lehet haladni, de még egyszer mondom, a részletes lezárásokat megtalálja az antrit.hu oldalon. Itt a 101-en pedig megtalálja a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, Post Malone és a Chemical érkezik hamarosan, úgyhogy ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctam folyamra, Gabikám,
5: de egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
8: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Azzal az amerikai énekessel folytatjuk, akinek albumai szinte az összes fontos toplista első helyén tanyáztak már. 18 Grammy-díjra jelölték összesen, de még egyet sem nyert meg. Egyszer viszont csak megtörik a jég és bezsebel egy ilyen elismerést. Ő Post Malone meg a Chemical itt a 105.1-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a

I adore you, ez zárja a 16 órát itt az Antriton, 2 perce járunk 17 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy érkezik a már megszokott Antri Training Zóna Faragó Zsolttal a következő órában, előbb viszont még a hírekből informálódunk, és természetesen azért a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágerei sem maradnak majd el. Glass Animals, Heat Waves, ezzel kezdünk az óra elején.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
6: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjai.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás, és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásért alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állománypusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
6: 17 óra múlt már 4 perccel, üdvözlöm, Vörös Levente vagyok itt az Antriton, pedig megkezdjük az Antri Training Zónát Faragó Zsolttal, egy kicsit sportolni indulunk, előbb viszont még a ma kedvencei meg a tegnap slágerei közül érkezene egy dal, a Glass Animals meg a Heat Waves.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: Ok, lesz Animals, meg a Heat Waves. Itt az Antriton, 17 óra 8 perckor járunk. Megkezdjük az Antri Training Zónát. Faragó Zsolt a vendégem, szervusz, köszöntelek.
1: Szia Levi, köszöntöm a hallgatókat.
0: No, milyen témát hoztál már nekünk?
1: Azt gondoltam, hogy talán egy mindennapi kérdést próbálnék feszegetni ma. Miért fáj mindenünk? Hogy tényleg az életkorra hibás, vagy egyszerűen túl keveset használjuk a testünket?
0: Vagy túl sokat merül fel bennem a kérdés, de ezt csak ilyen zárójelbe teszem, mert nem ez a lényeg.
1: A túl sokat is akadály lehet, illetve probléma lehet, de nyilván az egy másik dolog, akkor inkább az élsportnak a hátrányairól beszélnék olyankor, vagy éppen az egyoldalú munkáról beszélnék, aki annyira egyoldalú, elég intenzív munkát végez, hogy az már a túl sok mozgás.
0: Igen.
1: Annak a visszajelzése. Talán mindenkinek ismerős, sok mindenkinek ismerős, hogy reggel úgy ébred, hogy megmerevedik a nyaka, fáj a háta, beáll a váll, fáj a térd. Sokat ülünk, keveset változtatunk testhelyzetet, és hát sajnos a gyerek is ugyanezt csinálja, órákon át ül az iskolába, és a jobbik eset, hogyha a táblát nézi, de többnyire előrehajolt állapotban, vagy a monitort nézi, vagy az iskola könyvet fizetett ír, és azért ezt keményen csinálják egész nap, vagy kora délutánig. Ezeknek vannak mellékhatásai, és hát, hogy igazából, ha nem a gyerekekről beszélünk, hanem a felnőttekről, akkor tényleg öregszünk, vagy csak egyre kevesebbet mozgunk. Nem minden fájdalom azért van, mert öregszünk, és nem minden panasz oldható meg egyszerűen több mozgással, viszont a rendszeres, megfelelően adagolt mozgás fontos része az egészséges mozgásszerű működésnek. A testünk nem dísztárgy, hanem használatra terveztük, és mint ahogy mindig elmondom, hogy az ember genetikailag
0: mozgásra van kódolva. Jaj, de jó, megtanultam.
1: Így van. És mozognunk kell, akármennyire leültet minket a civilizáció, ezzel foglalkoznunk kell. Levi, te hány órát ülsz egy nap?
0: Viszonylag sokat. Sajnos. Attól függ nagyjából, az a baj, hogy satszolni se tudnék, mert azért néha megszakít, néha feláll az ember, plusz nekem szól az órám is, hogy itt az ideje felállni, úgyhogy olyankor egy kicsit megszoktam mozgatni a testemet, de ilyen szerintem 8-9 órát mindenképpen szokott ülni egy ember.
1: Számoljuk akkor össze. Autóban ülés, munka, telefon, vacsora, tévé.
0: Jó lesz az 12-nek is. Már ott azért közelebb
1: elég
0: vagyunk,
1: rosszul
0: ugye?
1: Áll a helyzet, ugye? Tehát igen. Pedig még csak szerda van, és mégis minden nap ezt megtesszük, és mi történik azzal a gyerekkel, aki napi 6-7 órát ül az iskolába, utána leül tanulni, majd képernyőzik. A gyerek teste folyamatosan fejlődik, tehát vajon mennyi mozgás, változatos mozgást kap eközben? És hát alapvetően mozgás mintákról beszélnék, akkor talán mind a gyerekekhez, mind az otthon ülőkhöz, és akkor nyilván nem elsősorban nekik, de mindenkinek szól az, hogy akár túlzott fizikai munkát, vagy nagy mozgásintenzitású munkát végzik, vagy akár ülök-e egy helyben, és akkor itt a diákokat is belevenném. Én azt gondolom, hogy amikor a szünet van, akkor a gyerekek szaladgálnak, de a felnőtt nem nagyon tart szünetet. És ilyenkor érdemes, mondjuk, amikor például csak egy példát hoznék föl, olvasom a monitoron az e-mailt, azt gondolom, hogy mit kell kiírnom, és van egy-két perc biztos, amíg ezt elolvasom, átgondolom. Ez idő alatt egy alapgyakorlat lehet, még ülve is maradhatok, tehát nincs az, hogy kimozdít abból a szérából, amiben benne vagyok, és akkor kizökken. Amikor kinyújtózok széken ülve, kezeimet nyújtva a fejem fölé emelem, és szépen lassan engedem le hátam mögé, emelem föl, akkor
0: mintha integetnénk a szomszéd irodában lévőnek.
1: Nyújtott karral egy picit a lapocka alatt izmokat átmozgatjuk, illetve van egy nagyon egyszerű dolog a nyak átmozgatására, amikor az egyik kezemet leteszem nyugalmi állapotba a testem mellé, a másik kezemet enyhén csavarva a csuklómat befel a testem felé, nyújtott karral a hátam mögé helyezem, és abban az egyenes testtartásban jobbra, balra szépen lassan 10-szer ezt megismételem, majd 10-szer ezt megismételem, majd kezet cserélek, az eddig kifordított kezemet teszem a testem mellé, másikat ugyanúgy hát.

0: vagy kihúzni a fiókból, és azzal egy pár mozdulatot csinálni, már erősítem is az izomzatot, és csak egy-két percről van szó.
1: Igen. Engem mondjuk különösen érdekelne, hogy az embernek a beállt reggeli nyaka az mitől van, és hogyan lehet esetleg megoldani, nem tudom, erre van-e válaszod. Ha igen, akkor gondolkodj rajta, mert előbb zenélünk egyet a Kowalski meg a Vegával, aztán természetesen kitémázgatjuk ezt is, mert szerintem azért nem csak én szoktam így lenni reggelente. Maradjon velünk!

0: A Kovaszki meg a Vega dalolt itt az Antriton 17 óra 17-kor a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Az Antri tréning zónában beszélgetünk, és tettem fel itt egy kérdést az előző blokkunk végén, hogy mitől van az, hogy reggel beáll az ember nyaka a semmiből? Elfekszi, vagy hogy működik ez?
1: Hát, hogyha arról beszélünk, hogy este nem fájt, csak fáradtan lefeküdtünk aludni, és reggel így
0: és nem mozdul mondjuk.

0: mondjuk nem lehet rendesen balra hajtani, vagy dönteni, vagy...
1: Többnyire ez akkor szokott, amikor feszült az ember, tehát ezzel a feszültséggel csak tényleg a fáradtság miatt, a mentális fáradtság miatt dőlünk el, fekszünk, de a test egy picit görcsösebb állapotban pihen. Nem feltétlen jó a matrac, nem feltétlen jó a párna, tehát ez is előfordulhat, és akkor reggel ugyebár ezzel kezdődik, de az egész napos egyoldalú vagy helytelen testtartás az is okozhatja ezt, viszont este, amikor megpihen, akkor olyan, mint egy ilyen másnapos izomláz, hogyha feltételezzük azt, hogy jó a fekvőhely és jó a párna. Tehát tényleg sok mindenkinek előfordul, de ezért érdemes ezeket a mozgásformákat, ugye mert beszéltem itt egy pár mozgás mintáról, amit érdemes bármikor elvégezni, de például egyensúly koordináció szempontjából többen is használtak egy időben, tényleg foglalkoztak vele az ismerősi körökbe, és láttam, hogy mindenki vette ezt a ballanszpárnát, vették ezt a nagyobb labdát, és akkor azon ülnek. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan egyenes testtartásra késztet az, hiszen mozoghat alattad. Ha nem, akkor szépen kényelmesen tudsz ülni rajta. Volt, aki azt mondta, hogy fú, hát nekem kéne, fájt a derekamtől, hát megmozgattam olyan izmokat, amik elkezdtek dolgozni, és ez egy enyhe izomláz vagy megerőltetés, de hogyha ezt rendszeresen teszed, akkor ez nagyon sokat segített azon, hogy maga a csípő derék ne fájjon a sok üléstől. Ezt talán a gyerekeknél is egy kicsit befűzném ide, hogy nem feltétlen egy mozgás formából kell, hogy a gyerek megoldja az összes mozgását. Tehát valóban kell más mozgásforma is. Hát ez, ahogy beszéltünk már előző adásokban, és erre lenne a tornaóra, hogy ott más mozgásformát is megtanuljanak, vagy üzzenek a gyerekek, de ennek ellenére családilag, az előző műsorban is beszéltük, családilag is lehet együtt dolgozni, együtt játszadozni olyat, hogy bukfencezünk otthon ágyon, szőnyegen azt tanuljuk, vagy átfordulást, vagy egyszerűen kúszást. Például egy kedvenc nyújtó gyakorlatom, hasizom gyakorlat után a fóka. Úgy szoktam, hogy a gyerekek azon a fóka járás kezdik el, tehát az is teljesen jó, mert kinyújtja a testét abba a helyzetbe, ami esetleg a napközben ülő pozíció miatt esetleg elfáradt vagy fájhat.
0: Azt ugye lehet tudni talán, hogy a sok olyan része van a testünknek, amiben ha fájdalom keletkezik, akkor azt igazából nem egy ottani izom, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok.
1: Átsugárzásra gondolsz?
0: Nem az átsugárzásra, hanem mondjuk máshol tapad egy izom, és azért érezzük valahol a fájdalmat, pedig nem is ott kell keresni, hanem teljesen máshol.
1: A tapadási pontoknál is egy megerőltetés, vagy egyoldalú görcsös tartásnál előfordulhat, hogy ott fáj, és akkor azt gondolom, hogy a könyökön fáj, pedig mondjuk nem is a könyökön fáj, hanem az oda tapadó izomzatnak a tapadási pontja van egy kicsit megerőltetve, és akkor arra, hát igen, hogy mikor kell szakemberhez fordulni, vagy mikor kell egy kis mozgással megoldani ezeket a problémákat, hát erről is beszélhetünk, nyithatunk a testünk panaszkönyvét is esetleg, hogy nyak, derék, térd, váll, mi fáj. Talán írjátok meg a Viberre, kedves hallgatók, 06 39 44 44, hogy mi az első test részed, ami reggel megszólal, nyakad, derekad, térded, vállad, vagy mindegyszerre. Ugye, mert a testünk panaszkönyve lehetne talán ez a rész, hogy kinek mi fáj először. Írják meg a hallgatók.
0: Na, akkor tegyen egy bejegyzést a panaszkönyvbe. 39 44 44 az SMS és Viber számunk. Krisztina Millian pedig addig duruzsol a fülünkben a venyülőket, mivel maradjon velünk.
2: Rádió Antrit!

0: Köszönöm, Ilian. Ennek hát itt az Antriton 17 óra 25-kor szép délután kívánok. Folytatjuk az Antri Training Zónát Faragó Zsolttal, akivel talán abba kezdtünk itt belemenni már az előzőekben, hogy lehet egy kicsit kimozgatni magunkat, meg a panaszkönyv, amit az ember már korán reggel tesz bele egy bejegyzést, hogy mi fáj, hogyha felkelünk. Hogy lehet elkerülni, hogy fájjon valami, ha felkelünk?
1: Értem. Hát,
0: nehéz kérdés, tudom.
1: Hát említettem, ez lehet fekvőhely probléma, és ugyebár érdemes megnézni azt, hogy milyen stílusban alszol, és akkor ahhoz mértem megnézni, hogy milyen a matracod. H2, H3, H4, H5, H6, ilyen kategóriákban van.
0: Ezek nekem a címsorok kiemelését jelentik egy cikkben.
1: Igen. Itt viszont a kategóriáját jelenti a több zónás párnáknak, vagy ágyaknak, hogy melyik milyen fekvésre javasolják, és valóban számít. Tényleg. Úgy voltam vele, hogy régen a Pritchen is elaludtak, az semmi baj nem volt senkinek sem, most tényleg ennyire túl kell fújni a matracot. Hát sajnos egy akkorat az bizonyított, hogy igen, igen. És hogy hát ez a korral jár, vagy a mozgás hiánnyal, ezek a fájdalmak, vagy a sok kilométerre, ugyebár a túlzott mozgástól is előfordulhat. Hát nekem is néha jelez a térdem, hogy tényleg fel akarsz menni ezen a lépcsőn. Fel kell. Na, de hát a viccet félretéve tényleg érdemes átmozgatnunk folyamatosan magunkat, és foglalkozni azzal, hogy ha egyoldalú mozgás, vagy egyoldalú testtartásban vagyunk, akkor ne várjuk meg azt a 8 óra végét, amikor már a fájdalmak, az apró fájdalmak jeleznek. Mert valóban tényleg jelez a szervezet, mindent jelez a szervezet, csak ne várjuk meg, amíg kiabál, halljuk meg, amikor haltkan suttogva jelzi, hogy ez nem jó. És akkor említettem, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni, vagy mikor tényleg a mozgással kell. Ez talán ezt a határt ott állapítanám meg, vagy szabnám meg, hogy vegyünk egy tipikus példát, mondjuk fáj a derekam.
0: Igen.
1: Ha,
0: ez elég gyakori.
1: Igen, az ülő munka miatt. Ha felállok, és nyújtott lábbal szépen a felső testemet elengedve nyújtozok a nyújtott, hangsúlyozom, nyújtott lábbal a lábfejem, a lábujjam közé, a közelébe, akkor még akkor is, ha 20-30 centire vagyok tőle, igen, előre hajlunk, ha 20-30 centire is vagyok tőle, szépen lassú, nyújtó mozdulatokkal érdemes ezt többször gyakorolni. Ha segít a fájdalmon, ott a pillanatnyilag is már jobb érzés, vagy kicsit egy törzskörzés, csípőkörzéssel, és ezzel az előrehajlással nyújtott feszes lábbal átmozgatom, és utána jobb, nem fáj, akkor az csak a mozgás, az egyoldalú testtartás miatt még a mozgás hiánya. Ezt érdemes a suttogó jelzést fogadni a testünktől, mert amikor már nagyon nyilal, nagyon szúr, akkor vélhetően már okozott valami problémát. Viszont ha megoldjuk ezzel a rendszeres nyújtással, 1-2 percet, nem kell arra gondolni, és akkor neki kell ugrani és tornáztam egyet, nem, 1-2 perc, mikor már elkezdődik, vagy megelőzöm, nem kezdődik el, de mondjuk úgy, hogy egy pohár vizet meg kell innom időközönként, fel kell állnom és lenyújtanom a derekamat, átmozgatni a csípőmet, ha sokat egerezek, vagy a klaviatúrán jár az ujjam, akkor bizony a kis válkörzések, mindenkinek megvan gyerekkorából, vagy testnevelés óráról, a kismalom, igen, nagymalom, átporgatom egy kicsit, és talán azt mondom, hogy a nyaknál kell egy kicsit jobban odafigyelni, ez a fejkörzés, ez nem igazán egészséges.
0: A teljes hátra fejkörzésre gondolsz?
1: A teljes körbe, tehát jobbra-balra, előre-hátra, ezt lehet kézzel segíteni, fölfele enyhén, vagy lefele, előrefele nyújtani, egy kicsit húzni, ugyanúgy jobbra-balra a váll irányába elhúzni a fejünket, rásegítek keresztbe a kezemmel, és akkor ezekkel is egy kicsit kimozgattam a nyakamat, tehát az az őrült fejkörzés, ennek nem sok értelme van, főleg, hogyha valakinek egy kis messzesedés, vagy éppen valami olyan probléma van, ami feszesebb, akkor elképzelhető, hogy neki fájdalmat is okozna ez a hirtelen fejkörzés. Tehát ilyen apró kis mozdulatokkal tudunk javítani az egyoldalú és mondjuk vagy rossz testtartásban órákat eltölt, és után ezekkel kimozgathatjuk, javíthatunk, és megelőzhetjük a fájdalmat. Ez fontos, a megelőzés sokkal jobb.
0: És akkor talán nem kerül bele a panaszkönyvbe még egy bejegyzés.
1: Igen, a panaszkönyv. Azokat a jelzéseket vesszük, amik csak mondjuk így a műsor és a beszélgetés alapján felhívja a figyelmet, nekem szokott, és tényleg nem mindig, de hát gondoltam, hogy sokat ültem, majd elmúlik, kezdjenek el foglalkozni vele, és talán ne várjuk meg azt, hogy a testünk kiabálva jelezze, vagy éppen már szakemberhez kelljen fordulnunk ezzel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy legyen egy mini kihívás, most nem igazán edzés, nem fogyókúra, hanem egy teljesítmény, hanem ha sokat ülünk, időnként álljunk fel, sétáljunk egy kicsit, ha van rá lehetőségünk, módunk, mozgassuk át magunkat, és a kihívás kérdése, hogy hányszor álltam fel ma csak azért, hogy megmozgassam magam tudatosan. Elkezdek-e építeni egy tudatos napközben, munkaközbeni figyelmet arra, hogy a testemet kicsit karban tartanom kell, hogyha elvárom tőle, hogy monoton dolgokat csináljon, akkor kell egy kis mozgatás neki, és hát kíváncsian várom majd a következő adás alkalmával, hogy hányan írták meg az SMS falunkra, vagy üzenetbe, hogy ezt hányszor teljesítették.
0: Tudatosan.
1: Tudatosan, így van.
0: Nagyon
1: így
0: fontos. 39-44-44, ez az SMS és Viber számunk, itt megírhatja a következő adásig. Várjuk az ön tapasztalatait is, meg természetesen a véleményét.
1: Elég, ha csak annyit írnak oda, hogy teljesítettem. Héten háromszor, ötször a héten. Ezek, hú,
0: az jó lenne.
1: Az igen.
0: Már jó. Igen. Faragó Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
0: Várjuk a jövő
1: szép napot.
0: Szép napot.
1: Sziasztok.
0: Mi pedig megyünk tovább, zenélünk a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, aztán hamarosan búcsúzkodunk, de ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Lepörgött az utolsó dal, hamarosan pedig lepörögnek az utolsó percek is itt az Antriton a közös időnkből. Hamarosan 18 óra, ez azt jelenti, hogy már a búcsúzom a mikrofon elől. Holnap reggel ne feledje, Dáviddal ébredezhet már 6 órától, Vali is adlakozik hozzá 7-kor, aztán természetesen majd az ön véleményére is kíváncsiak lesznek. 74 444 444 ez a telefonszámunk, ha pedig megosztaná a véleményét írásban, akkor megteheti a hamarosan megjelenő poszt alatt Facebook oldalunkon, illetve a 30-as 944 44-es SMS és Viber számon is. Velem holnap délután 13 órától találkozhat, addig pedig további szép estét és jó szórakozást kívánok a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Kia Sportage 8 949 000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy

0: kukac.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt, ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítják. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős népsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Október 2-án minden út játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkert Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctanfolyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
7: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanár, elnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntető jogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója. Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatás politikával lehet megvalósítani.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra. Csúcs technológia Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Rádió Antri!
0: FM 101!
5: A ma kedvencei
0: és a tegnap slágerei!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MBM szeptember 21-e és 29-e között. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthat. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reformdokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát, amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
1: Rádió Andrét időjárás.
9: Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal négy, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Hungszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt, ideiglenesen bezár a Terrorház a múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítják. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5 ötödikén pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: Rádió Andrét FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatos egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
1: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója, döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntető jogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatás politikával lehet megvalósítani.
0: Rádió Antrit időjárás.
1: Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Andrét. Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van Szekszárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ez a Rádió 1 Trip.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Antrit.